Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A felnapom szomorúság, aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Fine Selection.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. A kiválasztott év 1962. 1962 legnagyobb nyári sikereit játszom a mai műsorban.

Vannak az ember életébe szép percek. Ez is egy ilyen. Ne szalassza el, hallgassa máskor is műsorom.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vízi Közmű Szövetség. Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Teljesen felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány, és lehetővé teszik az anonim petesejt adományozást, mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás is a kezelések és azok eredményessége révén. A privát intézetek jelenléte ugyanakkor gyakran motivációként is hat, akár az állami egészségügyi rendszerre is, a cél pedig az, hogy az állami egészségügyi rendszer felvegye a versenyt a magánegészségügyel is, mondta miniszter. Hegedű Zsolt azt is elárulta, hogy a petesei donáció kérdését ki fogják nyitni, szeretnék, hogy Magyarországon is elérhető legyen, és ne kelljen a magyar családoknak, akik babát szeretnének kimenniük Brnóba vagy Csehországba. A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy a lakosok locsolásra ne csak vizet használjanak, valamint csökkentsék a locsolás gyakoriságát. Mint írták, a vízi közműszolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány vagy vízkorlátozás. Szerda reggel rendőrök állították elő Hidvégi Józsefet, Fonyót korábbi fideszes polgármesterét és a fiát is, a Népszava értesülése szerint, amelyet a Somogyi Főügyészség is megerősített. A két férfi gyanúsítottként hallgatták ki, majd a volt polgármestert 72 órára őrizetbe vették. A vádhatóság az idő rövidsége miatt később dönt arról, indítványozza-e Hidvégi letartóztatását, a fiát viszont szabadon engedték. Az őrizetbe vétel a Fonyódi város üzemeltető cég körüli nyomozáshoz kötődik. A város üzemeltető cégnél tavaly nyár óta zajlik a nyomozás törvénytelen számlázások és kifizetések gyanúja miatt. A nyomozók többször is jártak a cégnél és iratokat foglaltak le. A vizsgálat a 2019 és 2024 közötti önkormányzati ciklust, vagyis Hidvégi József utolsó polgármesteri időszakát érinti. A Visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Olyan V4-et akarnak, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet, 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánom!

Hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Felülvizsgálja meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vízi Közműszövetség. Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Teljesen felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány, és lehetővé teszik az anonim peteseit adományozást, mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás is a kezelések és azok eredményessége révén. A privát intézetek jelenléte ugyanakkor gyakran motivációként is hat, akár az állami egészségügyi rendszerre is, a cél pedig az, hogy az állami egészségügyi rendszer felvegye a versenyt a magánegészségügyel is, mondta miniszter. Hegedűs Zsolt azt is elárulta, hogy a petesei donáció kérdését ki fogják nyitni, szeretnék, hogy Magyarországon is elérhető legyen, és ne kelljen a magyar családoknak, akik babát szeretnének kimenniük Brnóba vagy Csehországba. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy a lakosok locsolásra ne csak vizet használjanak, valamint csökkentsék a locsolás gyakoriságát. Mint írták, a vízi közműszolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak, ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány vagy vízkorlátozás. Szerda reggel rendőrök állították elő Hidvégi Józsefet, Fonyót korábbi fideszes polgármesterét és a fiát is, a Népszava értesülése szerint, amelyet a somogyi főügyészség is megerősített. A két férfi gyanúsítottként hallgatták ki, majd a volt polgármestert 72 órára őrizetbe vették. A vádhatóság az idő rövidsége miatt később dönt arról, indítványozza-e Hidvégi letartóztatását, a fiát viszont szabadon engedték. Az őrizetbe vétel a Fonyódi város üzemeltető cég körüli nyomozáshoz kötődik. A város üzemeltető cégnél tavaly nyár óta zajlik a nyomozás törvénytelen számlázások és kifizetések gyanúja miatt. A nyomozók többször is jártak a cégnél és iratokat foglaltak le. A vizsgálat a 2019 és 2024 közötti önkormányzati ciklust, vagyis Hidvégi József utolsó polgármesteri időszakát érinti. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Olyan V4-et akarnak, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet, 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Limbo!
1: Limbo! Gyerünk, gyerünk! Indul a hathengeres limbo hintó. Aki átbújik a lép alatt, velünk jöhet.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Pénteken zárva tart sok kisebb benzinkút, szerves szennyeződés került a Szimva patakba. Felfüggesztik a debreceni Szemkorp akkugyár tevékenységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Független Benzinkutak Szövetsége közölte, hogy pénteken sok önálló töltőállomás zárva lesz. A magyar családi tulajdonban lévő benzinkutak egynapos bezárással tiltakoznak, mert egyrészt a védett árak miatti veszteségeik elviselhetetlen mértékűre duzzadtak, és a Fidesz kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást nem kapták meg. Másrészt az ellen is tiltakoznak, hogy, ahogyan fogalmaznak, bárki egyszemélyes korlátlan felhatalmazást kapjon arra, hogy bármikor új hatósági árat vezess be, ismeretlen okból, ismeretlen mértékben és ismeretlen tartalommal. Szerdán több mint 3 dollárral esett a globális irányadó olajár, a Brent nyersolaj jegyzése 4,3%-kal 73,74 dollárra csökkent, ezzel a háború kitörése előtti szintre süllyedt. A visszaesés hátterében a hormúzi szoros forgalmának normalizálódása áll. Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter szerint a tankerforgalom katonai kísérettel már megközelíti a háború előtti forgalmi szintet. A laboratóriumi vizsgálatok alapján a Szimvapatak miskolci részén kedden észlelt szennyezés nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott, közölte a Facebook oldalán Tóth Szántai József szerda délután. Miskolc polgármestere szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A patak belvároshoz közeli alsóbb részén a Szimvaterasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Szemkorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal szerdán. A közleményük szerint a megyei kormányhivatal vízügyi vízvédelmi hatósága akkreditált mintavételre kötelezte a Szemkorp Hungary Kft-t a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból. A vállalat ugyan a mintavételezést elvégeztette, de az eredmény és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!
1: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Nyolcvanegy éves szörföst mentettek ki a Balatonból, urán tartotta cége telephelyén egy pécsi férfi. Kezdődik a dinnye szezon, mézédes gyümölcsök várható. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Maga tehetetlenül sodródó idős szörfösre figyeltek fel kedd délután a vízirendőrök Balatonakalinál. Amikor odaértek hozzá, elmondta nekik, hogy nagyon kimerült, ezért képtelen volt a part közelébe jutni. A rendőrök a szörfjével együtt a hajójukba emelték és épségben kivitték. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság az eset nyomán arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható forróság nagyban kihat mindenki szervezetére, de főleg az idősebbekére. A vízen vagy a vízben ráadásul nem csak a napra, hanem a viharjelzésre is figyelni kell. Urán tárolásáért jogerősen pénzbüntetésre ítélte a Pécsi Járásbíróság egy vegyi árukkal foglalkozó cég ügyvezetőjét, közölte a pécsi törvényszék. A törvényszék közleménye szerint a férfi korábban megszűnt laborok vegyi anyagait vette át, így került hozzá a sárga, porszerű anyagot tartalmazó üveg is. A mérések és elemzések során bebizonyosodott, hogy az üvegben a felirattal egyezően uranil acetátot tároltak, a vegyület urán tartalma 62,8 g volt. Ez a mennyiség akkor lehet veszélyes, ha valakinek a szervezetébe kerül. A férfi által tárolt formában az anyagtól nagyjából 2-3 méter távolságra már nem volt mérhető emelt sugárzási szint. A törvényszék arra hívta fel a figyelmet, hogy az urán nukleáris anyag, és azokra nincs mentességi szint, azaz olyan anyagmennyiség, amely nem jelentésköteles és engedély nélkül birtokolható. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar, görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A dinnye számára eddig kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly. A tavaszi fagyok ezúttal azért sem tettek nagy kárt az ültetvényekben, mert a kelet-magyarországi térségben csak azokat követően ültették ki a növényeket. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon, ami 3-4%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A jelenlegi becslések szerint körülbelül 160 ezer tonnás termés várható. Erős 7,2-es földrengés rázta meg csütörtök reggel Japán északkeleti térségét. Cunami riadót nem adtak ki, sérültekről vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A földrengés helyi idő szerint 7 óra 30-kor következett be az Iwate prefektúra partvidéke előtt mintegy 50 kilométeres mélységben. A rengés a legerősebben Amuri prefektúrában volt érezhető, ahol a japán 7 fokozatú szeizmikus intenzitási skálán 6-os erősséget mértek. Helyi idő szerint szerda este Venezuela és súlyos földrengések rázták meg. Először egy 7,2-es, majd néhány másodperc múlva egy 7,5-ös erősségű rengés rázta meg a főváros Caracas térségét. Az áldozatok és sebesültek számáról, illetve a károk nagyságrendjéről egyelőre nincs információ. A mentőcsapatok egyelőre az összeomlott többszintes épületek romjai között keresik a túlélőket. Sokan a romok alól kiáltanak segítségért. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: Do you think about last summer and all the colors? It makes me want...
4: Ez a műsorszám 12 éven aluliak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
2: Kellemesen szép délőtöt kívánok minden Lépésre egy hallgatónak 2026. június 25-én. A mikrofonnál Karina, Sanyi és jó magam, Robi. Sziasztok!
3: Sziasztok mindenkinek! Hideg, hidegebb, még hidegebb, és annál hidegebb hétvégét kívánunk előre.
2: Elmondom, látható a legforróbb hétvégénkre számíthatunk, vasárnap helyenként 37 fok is lehet. Úgyhogy...
4: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Igen, sajnos, hát nem lesz egy
3: hideg időjárás. Idő. Gondoltam, beszerzünk egy tevét, hát ha elsivatagosodunk egy idő előtt, de még nem...
2: Isten, ments!
3: Tevére szert tenni.
4: Ja, hogy...
3: Egy pupus.
4: Esetleg Pestől csinálunk egy ilyen teve karavános utazást.
3: Aha, az jó lesz.
2: Hát utazgassatok, én nem ülök fel arra csóró teve hátára.
4: Pedig mekkora buli lenne.
2: Szegény teve, hát nem bírná ki a súlyom. Hát.
3: De ki bírja, hidd el.
2: Á, de hogy, engem nem.
4: Elmegyünk hárman Karinaékkal, eltevegelünk.
3: Így van.
2: Jó, van, nyugodtan én meg majd a... Tudjátok, mit fogok csinálni? A tevét ráállítom az aknára, és a heréjét összeütöm kalapáccsal, azt majd szalad. Mint a viccben.
3: Figyelj!
2: Ismeritek azt a viccet?
3: Ez három év letöltendő a teveketrezben.
2: Igen? Na, szóval, de ismeritek azt a viccet?
3: Igen,
2: hogy nem megy,
3: hogy elmond.
2: Nem mondom el, jó.
4: Ja, nem, az egy másik.
3: A tevék védelme érdekében könyörgöm.
2: Karina, könyörög, jó, megkímélem téged is, meg a hallgatókat is ettől a víztől. Viszont, amit nem elérhetőségénk, www.lépésradio.hu, kíványságdoboz hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon is, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok a csatornáinkra, hogy számos mobil applikáció által is tudtok minket hallgatni, kattintsatok ránk, keresetek mindenhol Lépésradio néven, ahogy tudtok nekünk e-mailt írni.
4: Az infokukac@lépésradio.hu e-mail címre.
2: Így, ahogy Sanyi mondja. Most pedig köszöntsük a névnaposokat. A mai napon kérem szépen, hogyha számítógép megmutatnak, akkor talán meg is tudnám mondani. De miért nem azt csinálja ez a számítógép, amit én szeretnék? Ezt valaki mondja már meg.
3: Szerintem melege van.
4: Valaki mondja meg.
3: A sztrájkol. Én ilyen melegben nem dolgozom.
2: Jaj, így gondolkodik?
3: Mondjuk koktélt nem biztos, hogy kérni szeretne, mert eláznak a processzorai, meg lehet, hogy ilyen furcsán beszélne a harmadik, negyedik koktél után.
2: Hát ez komolyan nem azt csinálja. Nem tudom megmondani, hogy kik ünneplik a névnapokat. Segítsetek már ki most.
3: Segítünk egy pillanat, türelmedet kérjük, szépen belépünk a...
2: Nem kell belépni sehova, mindjárt megmondom én is talán, ha még esetleg nem találjátok addig, még nem tudom, mi történt a számítógépbe.
3: Szerintem mondom, hogy nem szeretné ezeket a névnapokat, megpróbálunk előbb belépni, mint te.
2: De komolyan mindent csinál a számítógépem, csak azt nem, amit én szeretnék.
3: Hát ez sajnos így működik, hogy nem, lehet, hogy nem, nincsenek is névnapok.
2: Ez, hogy nincsenek. Olyan nincs, hogy nincsen.
3: Hát mert nem adja ki a számítógép a névnapokat.
2: Na, látod? Ezzel van nekem is a bajom.
3: Esküszöm, tekerem én is a telefon, de...
4: Ez a János Pál, az oké, de még itt van két név, amit nem értek. Valami...
2: Na, mondom, már most már látom, János, ha minden Pál. Igaz.
3: Ugye a földrengések megvannak, a riasztások megvannak, de a névnapok nincsenek.
4: Valami uda? Nem értem meg valami.
2: Szóval a mai napon...
3: Vilmos! Megvan!
4: Vilmos! Az már igen.
3: Vilmos. Hú! Megvan.
2: Azt mondod, hogy a Vilmos?
3: Igen, Vilmos névnap van, jelentését nem tudom, de Vilmos van ma. Úgyhogy minden
2: a magyar naptár szerint június 25-én, ahogy Karina mondja, Vilmos névnapja van. A kibővített naptárak szerint a Kocsád, Imola, Letta, Maxim, Maximilla, William, Vilma, Viola, Violenta, Violett, Violetta, Violinka névnapja van.
3: Hú, ki vagyunk bővővel, látod? Nem adta ki, most kiadta a bővített változatot.
4: Az már tényleg.
3: Na, minden V-betűs. Néznapot ünneplőnek, nagyon sok boldog néznapot kívánunk.
2: Közben azt nézem, hogy a Vilmos egyébként tudtátok, hogy összesen 8 alkalommal van egy évben.
3: Jesszusom, ne csináld, ilyen sok Vilmos van. A Vili bácsi volt, várjál valami sorozatba talán, a Família Kft-ben?
4: A barátok közben.
3: A barátok közben,
4: igen. Familiában a srác volt a szomszédnak a Lajos
3: éjtnek. Így van, tehát mondtam én, hogy volt Vilmos, tehát ha már itt vagyunk a Vilmosoknál. Hát, Vili, igen.
4: Meg ugye a Tel Vilmos.
3: Ja, tényleg a Tel Vilmos, na jó, akkor menjünk vissza, igen, egy kis időszámítás.
4: A fejedről lelőtte az almát.
3: Ja? Na.
4: Nem baj.
3: Úgyhogy más Vilmos nem ismerünk.
2: Jó, hát minden Vilmos nevű hallgatónknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek nektek. Nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnep a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Mondjad, Sanyi?
4: Vili Orbán napot is.
2: De ő viszont nem magyar származású a neve.
4: Hát nem.
2: Mert ő...
3: Hát a Vili az
2: a Vili. Vili az
4: egy,
2: a Vili.
4: Az egyik neve. Ehogy Németország. Hát, nélt, ugye, és hát végül is az apa az magyar akkor, mert ugye a Vili az William ugyanaz, szerintem.
3: Megegyezhetünk
2: ebben, Sanyi. Azt akarom még gyorsan megnézni, hogy a Vilmos név jelentése, Sanyi. Még gyorsan megnézni, hogy a Vilmos

0: együttműködne velünk, az nagyon jó lenne, mert minden...
1: Ma nem akar információt adni, hát, Robi, szerintem.
0: De most már látok.
1: Na.
0: Latin germán eredetű a Vilmos név, és jelentése pedig erős akaratú védelmező.
1: Húha.
0: Hát akkor minden Vilmosnak még egyszer boldog névnapot, akik a mai nap születtek, boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel június 25-én, sok boldogságot kívánok a teljes táv nevében. Indulásképp zenélünk egyet, aztán pedig Sanyi mond bölcsességet, lesz időjárás rovatunk, illetve ezen felül érdekes kérdéseket fogunk feszegetni a gyakori kérdések.hu jó voltából, de ha neked van, kedves hallgató, szintén kérdésed, írd meg nekünk a kívánságdoboz a például zenei kéréshez társítva, vagy pedig a hallgatói messenger csoportunk által, és igyekszünk a saját tudásunkhoz mérten minden kérdést megválaszolni. Zenélünk, aztán jövünk vissza.

alvás és pihenés nélkül használhatatlanak vagyunk, a kimerültség egész létünket megbénítja, és a lényegtelen hétköznapi eseményeket a pokol küldeményeivé változtatja.

0: fog, vagy melege lesz. Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és akkor nézzük meg, hogy milyen időjárás várható az elkövetkezendő napokra, illetve a hétvégére is, mert holnap nem leszünk, úgyhogy nézzük részletesen, de mindenek előtt az aktuális friss időjárási információk nagyobb városainkról. Budapesten, fővárosunkban jelenleg derültég mellett 29 fok van, Debrecenben derülték mellett szintén 29 fokot mérnek már. Győrben 27, Miskolcon derült 28, Pécsen derült 28, míg Szegeden derülték mellett már 30 fokot mérnek. A mai napra 31-37 fok közötti napi csúcshőmérséklet várható. Nagy rész felhőtlen vagy derült, napos idő várható, középső és déli délkeleti megyékben képződhetnek gomoly felhők, melyekből utóbbi részeken egy-két zápor nem kizárt. Olykor megélénkülhet az északi a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31-37 fok között alakul. Késő este 21 és 31 fok közötti értékek várhatóak. Az sem hűvös. Az orvos meteorológiai jelentés szerint a frontérzékenyeknek fontos információ, hogy fronthatás nincs, de a hőség folytatódik, nő a hőterhelés, legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhet. Figyeljük a folyadék pótlására és a bőrvédelemre. Hát mindenki vigyázzon magára és embertársára, és az elkövetkezendő napokra is előre kukkantunk a meteorológiai szerint, méghozzá péntekre, holnapra hajnalban 12-24, napközben 33-38 fok várható. Holnap nagy rész felhőtlen vagy derült, napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 33-38 fok között alakul. Szombatra is előre kukkantunk, szombaton hajnalban 12-23, napközben 34-39 fokig emelkedik a csúcshőmérséklet. Vasárnap 13-24 hajnalban 35 és 40 fok közötti értéket mérhetünk napközben. Hétfőn 14-24 hajnalban, 35-40 napközben, kedden 15-25 hajnalban, 35-41 napközben, jó halljátok, 41. Jövő héten szerdán pedig 16-25 hajnalban, még 30 és 40 fok között értéket mérhetünk napközben. Jövő hét közepéig várhatunk egy picit a enyhüléssel a kánikulában, de addig is mindenki sok folyadékot fogyasszon, lehetőleg hűvösön tartózkodjon, napra használjon napvédelmet, illetve ezen felül ajánlatos, hogy mindenki, hogyha teheti, akkor hűvös, klimatizált lakásban, szobában is, vagy pedig vízparton, és viszonylag hűtött, elsősorban vizet, de hideg folyadékot tartson magánál, meg hűtésre alkalmaz akár különféle ilyen hűtő akukat, vagy hűtőtáska, hogyha főleg az ember hosszabb útra megy, és esetleg olyan dolgot visz magával, ami romlandó, azt mondjuk most inkább nem ajánljuk, de ha mégis, akkor az elengedhetetlen. Mindenki vigyázzon magára és embertársára, mert mindenkit hazavárnak, mi pedig megyünk tovább egy jó zenével, és várunk titeket a hangszórók mellé, aztán pedig belecsapunk a gyakori kérdések mélyében. Tartsatok velünk továbbra is.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és a számítógép az nem akarja az aláfestőnket berakni. Na várjatok! Na most már igen, nem tudom, hogy miért tiltakozott ennyire ezen, hogy megszólaljunk itt a rádióban. No, nézzük az első kérdéseket, mit szóltok hozzá?
1: Szó se jutunk.
0: Jaj, érde.
1: Addig még nem teszed fel a kérdést, addig.
0: Én mindjárt fölteszem a kérdést.
2: Nézzünk valami érdekeset.
0: Hát vagy vicceset.
1: Vagy hát meghökkentőt.
0: Vagy a kettőt egyet.
2: Vagy meglepő és mulatságos.
1: Jó. Szerettem azt a műsort, ha már itt tartunk.
0: Na, első kérdés. Hízás sorrend kinél változott? Mit ért hízás sorrend alatt? Ezt nem értem.
1: Hát ami általában mondjuk megszületsz, és van egy súlymérték, amit el kell érjél bizonyos korig, tehát egy éves korig, két éves korig, öt éves, 10, 15, 20 és felnőtt korodra.
0: Hát jó, de hát most a 15 éves vagyok, és elhízok, nem tudom, 90 kilóra, aztán 18 éves koromra lefogyok 60 kilóra, akkor már ez...
1: borult az egész.
0: Ez így van, tehát ez hülyeség. Én maga kérdés hülyeségnek tartom, de én feltettem. Na, nézzünk egy másikat szerintem. Azt mondja, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik nem hisznek Istenben? Hát hogy érti? Hogy
1: itt vagyok még élő példán, semmi.
0: Karina nem hisz Istenben, de nem értem a kérdést, milyen szempontból, hogyha meghalnak, mi történik, vagy hogyha ha bármi éri őket, egyébként nem fogjátok elni az összes olyan ember, aki nem hisz Istenben, Karina, egy autóbalesetet szenvedsz, azt fogod elkiáltani, hogy ja Istenem. Mindenki. Ezt kimutatták mentálhigiénikusok, szakemberek, pszichológusok, orvosok. Az emberek 99%-a ezt mondja, hogy ja Istenem. Még akkor is, ha nem hisz.
1: Ezzel egyetértek én is veled, de attól, mert nem hiszel benne, azért még az a szó, az benne
0: van. De akkor miért mondod, hogy ja Istenem? Miért nem azt mondod, hogy jaj, ateista?
1: Azt nem mondjak, az lehet, így van.
2: Jó, hát ezt így nem mondjuk senki.
1: Mondjuk,
2: de amúgy, igen, tehát ez megszokott volt. Tehát, hogyha most csak a vallásosat mondanák, hogy...
0: De nem, tehát én nem azt mondom, csak az, hogy mégis ezt mondja, hogy jaj, Istenem. Tehát akkor Istenhez fohászkodik úgy, hogy nem hisz benne.
2: Nem.
1: Igen.
2: Hát igen, vagy nem tudom, feldühíted magad valami, és azt mondja, hogy Istenem, hát nem érted meg, hogy miről beszélek. És már így...
0: Látod, Sanyi, itt azt, is Isten
2: már így is Isten fogászkodik, hogy segíts már, hogy megértessem vele, hogy mi van.
1: Hát azért a köztudatban, meg a közbeszédben benne van, meg hallja az ember, és még ha nem is hiszel benne, a szót használod.
0: Én szerintem nincsenek ateista emberek, csak azok, akik annak mondják magukat. Tehát léteznek ilyen emberek, akik annak mondják magukat, de ők sem ateisták, mert valamiben, a más nem önmagukban hisznek. Tehát, hogy hit nélkül szerintem nagyon nehéz élni, tehát valamiben mindenki hisz, csak mindenki másnak hívja. És én ezért gondolom azt, hogy ez önmagában nem teljesen, vagy hogyha létezik ilyen ember, akkor nem tudom. De én nekem eddig bárki, aki azt mondta, hogy nem hisz Istenben, annak ellenére is olyan helyzetbe került, mégis hozzáfohászkodott, és egyébként ez érdekes. Na, nem akarok ebbe tovább elmélyedni, meg ezt a kérdést
1: beszélgetni. Várjuk a következő kérdést.
0: De ezt el akartam mondani.
2: Illetve ezt a Ráhellel műsor közös a produkciójában tudnánk megcsinálni.
0: Következő kérdés, hogyha napallergiám lett, amiről a bőröm pöttyök lesznek és viszket, akkor bőrgyógyászhoz menjek vele, vagy allergológushoz?
1: Hát, a napallergia. Szerintem el lehet menni az egyikhez is, meg el lehet menni
2: is,
1: a másikhoz is, mert elképzelhetővel, hogy ők így
0: Igen, bár egy allergológus lehet tud olyan szert felírni, ami elmulasztja ezeket a pöttyöket, és a bőrgyógyász meg hát azt mondja, hogy hát ez bőrbetegség, látja, de hát
1: de lehet, hogy ő is föl tud írni valami olyat. Szerintem mind a kettőz érdemes elmenni. Nem vesztesz fel semmit, csak...
0: De tényleg, létezik ilyen?
2: A bőrgyógyászok kezelik, de ugye, hogyha azt mondja, hogy valami allergia, azt a bőrgyógyász is meg tudja alapból így állapítani, és akkor hát, nem tudom, mehet allergológushoz.
0: Igen. Tudom, hogyha na most...
2: Elkezd tavasztal allergiagyógyszert szedni, akkor az úgy jó lesz neki nyárra, de...
0: Nem tudom, de egyébként...
2: Olyan, hogy akkor nem kell napra mennie nagyon.
1: Igen, sajnos. Akkor nem.
0: Jó, de ha kimegy az udvarra, bárhova egyből éri a nap, tehát teljesen nem tudja kizárni a napot, max, hogyha fejfedőt vesz föl, vagy nem tudom, keszkenőt.
2: Nagy fehér leplekbe takarja magát.
0: Jó, persze.
1: Egy szombréró kalappal kész, megvan oldva.
0: Jó.
1: A napallergia.
2: Bezárkózik, mint Mária névtelen várba, tudod.
1: Ja. Az se rossz.
0: Azt kérdezi valaki, és Karin erre tud válaszolni, mert ő már ballagtatott a lányát, amikor 8-os volt. 8-os ballagásra milyen virágot vegyek egy komoly fiúnak?
1: Egy komoly fiúnak? Hát én úgy tudom, hogy vannak olyan komoly virágcsokrok, amikben például ilyen színes, sötétebb színű virágok vannak, például kék rózsa, vagy kék, vagy fekete tulipán, én ilyet vennék, mert az extrém is, de alapjában jövőleg komolyabb.
0: Én tehát a vörös rózsát
1: szeretem. Színű virágot, és vannak hozzá ilyen nagyon jó kis írások is, olyanból is valami komolyabbat tűznék hozzá, és mást annyira nem. De ezek a színes, sötét színű virágok, szerintem ez pont illene egy komoly fiúhoz.
0: Jó, hát végül is te ez jobban értesz.
1: Piros tulipánt érted, vagy szegfűt, az olyan csajos, az nem fiús virág.
2: De még a piros tulipán.
0: Köszönjük, Sanyi. Viszont a következő kérdésen jót mosolyogok, mert szerintem is ti is. Be kellene vezetni az ateista órákat az iskolákban? A kutatások szerint okosabbak általában az ateisták, mint a vallásosak.
1: Ezt én nem mondanám.
2: Nem mondanám.
1: Igen, ezt én sem mondanám. És be vannak vezetve az ateista órák, mivel te ha elvész iskolába, és ilyen iskolába mész, akkor választhatsz, hogy hittant, vagy erkölcstant tanulsz. Tehát megvan az ateizmus is, és a hitről beszélés is, tehát már megvan a választási lehetőség a gyereknek.
0: Azt kérdezi valaki, szintén Karinához szóló kérdés, aztán szerintem jönnek a hírek. Ha reggel már 18-20 fok van, adsz még hosszú ujjút, vagy hosszú nadrágot az óvis gyerekedre? Szerintem nem.
1: Biztos, hogy nem. Biztos, rövid hogy nadrág, nem. Rövid póló. Én soha nem adtam. Öltöztettem túl a gyereket, soha még télen se, mert sokkal hamarabb megfázhat. Nem. Rövid ujjú, rövid gacsa. Nem.
0: Pontosan. Mi pedig röviden zenélünk. Aztán pedig jönnek a hírek. Majd a következő órában nem folytatjuk.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az Oktatási Bizottság támogatta a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztését, tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Meghosszabbították a hőség miatt a vörös kódot, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tisztás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatás és szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadék hiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A meteorológiai előrejelzések és az országos tisztifőorvos által elrendelt másodfokú hőségriasztás alapján jövő kedd éjfélig meghosszabbították a vörös kódot. Ez azt jelenti, hogy a szociális szektorban működő intézményeknek kötelességük fogadni a hajléktalan embereket, függetlenül attól, hogy alapvetően milyen típusú szolgáltatást nyújtanak vagy kiket látnak el. Ha bárki veszélyben lévő embert lát, ilyenkor azonnal hívnia kell a 112-es segélyhívó vonalat, különös tekintettel a fokozott veszélynek kitett csoportokra, mint az idősek, kisgyermekek, fogyatékossággal élők, krónikus betegek és hajléktalanok. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerda reggel 7 órakor az Agárdi vízmérce 52 cm-t mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint ez alacsonyabb a 2022. szeptemberében mért korábbi rekordnál, amely 53 cm volt. A szakemberek szerint a mostani negatív rekord várhatóan csak rövid ideig marad érvényben, mert a tóvíz szintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és megyünk is tovább újabb kérdések feszegetésével. Méghozzá mindjárt mondom is, hogy mivel, közben itt elkavarogtam.
1: Reméljük, hogy jó kérdéseket tesznek föl, mert volt sok, amire nem is tudtunk meg volna is válaszolni. Nagyon jó.
0: Egy szobás lakás esetén hogy oldjátok meg, hogy a szoba éjszaka háló legyen, nappal viszont élettér, ahová ismerősök is jöhetnek. Ezért jók az ilyen összecsukható ágyak, mert akkor este szétnyitod, mint egy francia ágy, napközben meg összecsukod, és akkor ez teljesen kivitelezhető.
1: Vagy vannak olyan ágyak, amiket szekrénybe lehet fölcsukni, a régi amerikai filmekben lehetett látni, ez ilyen szekrényágyaknak hívják őket, és van egy ilyen szekrénysor, és akkor ott föltolod az ágyat, letolod az ágyat, ez is egy jó megoldás, vagy ha nagynak hívják őket, és van egy ilyen szekrénysor, és akkor ott föltolod az ágyat,

0: hogy
1: elmondom neked, hogy én nekem a lakásom belmagassága 3,5 méter, és gondolkodtam azon, amit felújítottuk, hogy legyen galéria, és kit megnéztük, és ahhoz, hogy kényelmesen föl lehessen menni lépcsőn, a szoba egy részét elfoglalta volna a lépcső rész, és alul sokkal kisebb, kevesebb tér lett volna, tehát nem értem meg maga a galéria, nem adott volna hozzá többet, mint így, ahogy van. Tehát, hogy én ezért nem mentem bele.
0: Hát figyelj, 3,5, hát mondjuk az elég, hát az is magas, de a régi bérlakások azok, 4,80, ott azért nem veszel annyit. A fal mellé rakod a lépcsőt.
1: De hiába rakom a fal mellé, akkor is föl kell menni. Tehát akkor is kell egy íve, annak van egy helye, hogy fölmenj.
0: Hát jó.
2: Igen.
1: Na.
2: Hogy föl kell menni.
1: Az a következő kérdés, volt már paranormális élményed? Nekem nem is tudom. Hát hogyha az paranormális, hogy volt időszak, amikor ide az új lakásomba beköltöztem, és úgy néha éreztem, és ezt hihetetlenséggel nem hitte, vagy sokan nem hitték el nekem, hogy éreztem, hogy itt vannak valami van itt, olyan érzetem volt, mint hogyha itt lenne, nem volt itt senki, de mintha mégis itt lenne valami, vagy valaki. És én nem mondom azt, hogy most szellemek voltak, vagy nem, viszont én valóban magamban mondtam azt, hogy hát ha itt vannak szellemek, akkor menjenek el, és akkor úgy megtisztult a tér. Tehát, hogy mondjam, úgy a levegő azóta, hogy tisztább, tényleg úgy, mintha elmentek volna. Most lehet, hogy ezt nekem a beképzeltem címmel mondhatják azt, vagy bármilyen annak idején 3 évre visszamenőleg, de én el tudom képzelni, hogy lehetnek itt ragadt lelkek, sose tudhatod.
0: Nagyon jó kis filmek voltak ebben kapcsolatban. Én azokat nagyon szerettem nézni, de én igazából nem sosem.
1: Tehát neked nem volt paranormális élménye.
0: Nem.
1: Nekünk
0: nem.
1: Még volt egy olyan, képzeljétek el, hogy nővérem kapott egy gyönyörű, szép, azt hiszem vázát, vagy kancsót, már nem tudom, de ilyen gyönyörű, szép üvegkancsót. És le volt rakva az asztalra, és jött egy hatalmas szélvűr, ahol letökte és darabokra tört a kancsót, úgyhogy ember nem volt közelbe. És képzétek el, hogy valami, nem tudom, ami ismerős pont, hát nem pont akkor, de hogy utána kaptuk a hírt, hogy elment. Hogy ez is olyan érdekes, hogy nem tudhatod, hogy esetleg nem ez volt egy ilyen üzenet, vagy több ilyet.
0: Vannak ilyenek, például. Tehát valahol az ember hisz is benne, nem is hisz, tapasztal is, meg nem is, hát biztos, hogy tehát vannak, léteznek ilyen észlelések. Kinyílik valami, megrecsen valami.
2: Átállítódik.
0: Igen, átállítódik, TV. Megáll, tehát biztos, történik, hogy nem.
2: Valami.
0: Ami megmagyarázhatatlan, létező dolgok ezek, de...
2: Valami hasonló volt már.
1: Igen, érdekesek ezek a dolgok.
2: Meg nálatok volt, Robi, nem? Hogy mi, hogy elindult egy óra, ami nem járt.
1: Igen. Az akkor volt, amikor volt ez a Uri Geller műsora. És mondta, hogy ha nem, a rossz órát helyezzék a tévére, és el fog indulni. És édesapám egy órát, ami már nem tudom hány éve nem járt, fölrakta a tévét tetejére, és valóban elindult.
2: Ám legyen.
1: De csak ilyen nezve próbál.
0: Vannak hatások, vannak igen hatások. Igen.
2: Sokáig ezt nem tudta tartani, csak egy ideig ment. Ugye?
1: Hát egy ideig ment, nem tudom, egy fél évig legalább azért utána még működött.
2: Ja, hát azért az mondjuk már nem kevés.
1: De nem tudom,
2: de utána megint nem lehetett
1: újra. De működött újra egy darabig, valóban elindult az óra, hát. Na jó, ennyit a paranormális esetekről. Jön egy igen fiús kérdés, Sanyi, hozzád, meg hozzám. Fiúk, előfordult veletek, hogy belealszottok a hokiba? Ezt be lehet mondani, mert van a jégkorong, de ő nem arra gondol, hanem a másik hokira, de
2: nem. Akkor azt írja, hogy a jégkorong nézésébe, ugye?
1: Hát
2: vagy
1: az
2: a
1: más, nem.
2: Nem arra gondol.
1: Nem, csak
2: hát ez olyan tudjátok. Én abban belealudni nem aludtam bele, mert...
0: De ne, várjál, honnan tudjátok, hogy nem arra gondol.
1: Mert nem arra gondol, mert a fiúk nem arra gondolnak. Okay. Karina, ne legyél már nyilván.
2: Szerintem szüke. Nem arra gondolt, mert lányok is nézhetnek hoki meccset.
1: Ez meg a másik.
0: A lányok annyira nem szeretik, de jó, legyen.
2: Meg van női hoki csapat is.
0: Tudom.
2: Egyébként.
1: No, viszont a kérdésre a

0: válasz az, hogy én soha nem aludtam be.
1: Én nem azt, tehát az nem egy unalmas tevékenység.
0: Egyrészt, másrészt meg hogyha bealszol rajta, hát akkor mi így el, most bocsánat, aki így a, ez kimondható, mert mindenki azt gondolom, mint akarod a merevedés, így ellankod, vagy nem, tehát nem tudom elképzelni, nem hogy lehet belealudni. Na, látod én sem. Jó, oké. Bár amúgy sokkal jobb, hogyha mással csinálod. Azt kérdezi valaki, hogy buszsofőr, vagy inkább villamosvezető lennél. Akkor én inkább villamosvezető.
1: Vakon villamosvezető jobb, meg kötött pályás.
2: Figyelj, a villamosvezető uncsi, mert nem tudsz uncsizni, meg nincs, de nagyon nagy a felelősséged.
0: Buszvezetésre meg még jobban.
2: Jobban is lehet keresni, tehát egy villamosvezető jobban keres, mint egy buszvezető, ezt tudom. De a buszvezető az sokkal többet kontaktol az utasokkal, de sokkal jobban oda kell figyelni buszvezetésnél. Hiába a buszsáv, tehát szerintem jobb a villamos.
0: Szerintem is.
1: Igen, de hát egyébként a villamosvezető is megteheti, tehát, vagy hát a villamosvezetővel
2: is. Hát ott azért nem szeretik, hogyha ott közben dumcsizolott ott.
0: Hát elmondom, ez villamos függő, mert az új hát villamosok igen, már úgy működnek, mint a buszok vagy az autók. Tehát rendesen van egy kormány, tehát nem ilyen botkormányos, mint a régi, meg ezek a 50 éves jár, meg Pesten jár sok ilyen régi villamos is, tudom, meg ezek a... Nem akarok márkákat mondani, mert úgyse ismeritek, de azok a régi karos villamosok, egykaros, kétkaros villamosok, azok valóban több odafigyelést igényelnek, de ezek a mostani modern, alacsony padlós villamosok, mert ugyanúgy láttam, ugyanúgy néz ki, mint egy autó bolánya. Tehát, hogy ott már nem kell annyira, ott ugyanúgy kezeli a pedálokat, ugyanúgy fékez, úgy van kialakítva, nyilván a mechanika más, mert villamos, de azért sokkal másabb, azt mondják is, hogy sokkal kényelmesebb vezetni.
2: Na hát ennek örülünk. Villamos még soha nem vezettem, nem is ültem.
0: Villamos szeretnék vakon vezetni. Én ezt szeretném egyszer kipróbálni.
2: Na. Kedves hallgatók, akinek van villamos vezetői végzettsége, és van rá lehetősége, Robit elviheti egy körre, úgyhogy ő vezet.
0: Úgyhogy én vezessem a villamost, de úgyhogy ő látóként navigáljon, mondja, mikor fékezzek, mikor lassítsak, mikor adjak gázt. Én kipróbálnám, én élvezném. Na, más téma, maradunk a szexualitásnak.
1: Akarok én ott utas lenni, nem tudom.
0: Mondja, Csanyi?
1: Csak én mondom, hogy akarok én ott utas lenni, de nem.
0: Aja, szerintem akarsz, hidd el.
2: Jó lenne, jó
0: pofa. Kötött pályás, nem tudom, hát a kisiklatom akkor van gáz, de...
2: inkább Dodge-embe ülj, Robi, az jobb.
0: Hát, abban már nem férek bele.
2: Ó, dehogy nem, ha Orosz Gabi befér, te is befér.
0: Én nem tudom, amikor leutóbb próbáltam, nem.
1: Akkor se voltam.
0: Nem akart hátrébb menni az ülésem, mert én nem akartam vele szarakodni.
2: Ja, oké.
1: Ja.
0: Na, mindegy. Következő kérdés Karinához. Mondja, Csanyi, akarsz még hozzátenni valamit?
1: Én csak gondolom, hogy nézzük a következő kérdést.
0: Igen, ezt akarom mondani. Nőként, Karina, szoktál, vagy régen, amikor szingli voltál, de amikor nem, akkor is, szoktál gondolni arra, hogy jó lenne szexelni egy számodra vonzó férfival, de nem találtál, vagy nem találsz megbízható férfit? Most párkapcsolatban vagy, tehát jelenleg rád ez jelenleg nem igaz, de gondoltál régen, volt ilyen gondolatod? Szerintem, hogy minden nő, hát aki szereti a szexualitást és egészséges libidóval rendelkezik, mindenki elképzel. Ugyan mi pasik is elképzeljük, hogy megnézzük a jó nőket.
2: Ez fordítva is ugyanígy igaz, igen, tehát amikor szingli voltam, akkor én is gondoltam, vágytam, úgy de jó kis pacsi, jó lenne, volt, ami összejött, volt, ami nem, de volt, persze, ez természetes.
0: Jó.
2: Volt.
0: Aki Spárban, kasszában dolgozik, leírna a véleményt, milyen dolgozni, ez a kérdés nem releváns számunkra. Következő kérdés.
2: Fárasztók, csak hozzáfűzöm.
0: Jó.
1: Hát, igen.
2: Fárasztó, felelősségteljes, oda kell figyelni, utalvány, és párkasszás az ilyen.
0: Következő kérdés, gyors kölcsönre lenne szükségem, az OTP tud segíteni?
2: Minden bank mindenki tud segíteni, gyors kölcsönben teljes kiszolgálás van az összes bank.
0: Jó, és akkor még Sanyinak egy kérdés, az USA megnyeri a VB-t?
1: Szerintem nem.
0: Szerinted nem. Szerinted ki nyeri a VB-t?
1: Hát, most így nehéz lenne megmondani, mert most azért többen elég.
2: De kik az esélyesek szerinted?
1: Hát akik esélyesek, attól függ, hogy meddig jutunk, most hogyha legjobb négyet nézzük, vagy...
0: Nem, jó, nézzük a legjobb négyet. Csak az, hogy ki lesz a világbajnok.
2: A világbajnok, az.
0: Ki lesz a világbajnok?
2: Te.
1: Konkrétan, az nagyon nehéz megmondani.
0: Tippelj egyet.
1: Mondjuk most a hollandoknak is lehet amúgy esélye, mert most egészen jól.
0: Jó, akkor Sany szerint a hollandok, szerintem a franciák lesznek a világbajnok.
2: Én nem tippelek, mert nem értek hozzá.
0: Hát hogy azért tippelhetsz egyet, nincs jelentés.
2: De nem, én azt tudom, kik játszanak.
1: Anglia
2: én nem,
1: is
2: nagyon,
1: nagyon
2: nem követem.
0: Anglia,
2: nem követem.
0: Portugália, kik vannak, Spanyolország.
2: Nem vagyok ott, jó, nem vagyok ott ebbe, úgyhogy én nem tippelni.
0: Jó, hát Karina nem. Akkor ennyi. Zenélünk picit, aztán jövünk vissza.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és akkor újabb kérdésekkel megyünk tovább, így 12:30 után 7-es perccel. Méghozzá következő kérdés, hogy nektek hány parfümötök van? Nekem 3 darab különböző ípszakokra. Azt a mindenit. Nektek mennyi, ami fölött pazarlásnak érzitek? Hát én azt gondolom, hogy ha egy van itthon, jó, hát az ember kapja ajándékból ki, vagy előfordulnak ilyen helyzetek, viszont alapesetben én 4-nél, max 2-nél többet nem tartok jogosnak otthon tartani, mert felesleges. Tehát, hogy egy úgyis tönkre megy. Nem, azt gondolom, hogy az ember tartalékoljon, de azért ez a túlzott. Hát ismerek olyan csajt, távoli ismerősöm, aki képes bemenni a boltba és venni, mit tudom én, csak mondok egy példát, tusfürdőből egyből 5-öt. Vagy 10-et.
1: Jézusom!
0: Tehát, hogy értem, hogy legyen 2 vagy 3, legyen tartalék otthon, persze, sose lehet tudni. De hát nem hiszem el, hogy nem tudom, fél éven belül nem megy megint vásárolni, tehát hogy nekem egy tusfürdő, én is mondjuk eléggé tusfürdő pazarló vagyok alapesetben, tehát hogy én nálam sem marad meg nagyon sokáig a tusfürdő, viszont azért pár hetet kibír is. És azt mondom, hogy nyilván az sem jó megoldás, hogy mindig mindent az utolsó pillanatra hagyni, bár néha az ember belecsúszik ebbe is, de minek annyi parfüm, vagy tusfürdő, vagy nem tudom, tehát felesleges.
2: Igen, hát volt már, amikor én is így nagyon korán még úgy éreztem, hogy hát már ebbe, meg amiből nem biztos, hogy érzésből tudod, hogy még mennyi lehet benne, és már érzed.
0: De az más, veszel egy másik.
2: Ilyen például egy borotva hab, vagy ilyen egy, nem tudom mi. Akkor még megrázod, érzed, hogy hát már nem is hallod, hogy van még benne valamit, de azért még jön. Hát jó, akkor inkább vegyünk. És akkor még lehet, hogy egy ideig még tuti, hogy van belőle, de akkor legalább tudod, hogy már nem vagy vészhelyzetben, hogyha...
0: Igen, mert
1: ha évszakokra tesszük, akkor 4 évszakon, tél, tavasz, nyár, ősz, 4 darab parfümnél több, az biztos, hogy pazarlás, tehát felesleges.
0: Mi az, hogy évszak? Más illatod van? Tavasszal, nyáron, ősszel, télen?
1: Hát ezek szerint, nekem hát, nem, nekem van 1, 2, 3, 4, 5. Igen, hát van.
0: Edd meg, amit főztél.
1: Más illat. Tavasszal össze van, persze, mert az ember kapja.
2: Ki lehet ezt találni, de...
1: Ki lehet találni, de szerintem 4-5 parfumnál több az felesleg.
2: Ez a baj, hogy sokan azért, mert tetszik nekik az illat, és hát az is egy
1: igen,
2: külön
1: műsor
2: lehetne, hogy...
1: Igen, úgy, de jó, ilyen illat, milyen jó,
2: az ember is az illatok,
1: ó, ez
2: de
1: is
2: lehet,
1: tetszik,
2: hogy...
1: jársz valahol...
2: Lehet, hogy nem jó.
1: Igen, változik az
2: igen, de lehet, hogy rajtad nem jó, nem olyan.
1: Hát igen.
2: Kipróbálod, és akkor valaki azt mondja, hogy hát figyelj Karina, ezt lehet, hogy nem kéne használni, neked ez nem jó.
1: Így van, akkor el kell ajándékoznod, benned kell gyorsan egy másikat, mert vannak
2: és
1: ilyen
2: megeshet, hogy tényleg.
1: Igen.
2: Mert
1: igen.
2: Hogy ugye ott van a Zólyomi Zsolt, aki ugye parfümőr, mindig szoktam rá hivatkozni, már lehet csukli. ő az az ember, aki például, hogyha odamész hozzá, és fizetsz neki hát egy elég
1: hát, borsos
2: összeget, de nyilván nem olyan túl kicsit, akkor megszagol téged, és csinál neked
1: egy parfümöt szag alapján.
2: Ami a tiéd, igen.
1: Aha.
2: Hát egyszerűen a bőröd illata alapján összerak neked egy parfüm.
1: De jó, na egyszer sok pénzem lesz, meglátogatom.
2: És amúgy ez nagyon buli, igen.
0: Felülsz a repülőre.
1: Oda, föl.
2: Vajon milyen lehet? Hát, kemen,
0: ha egyszer sok pénzem lesz, úgy kezdted. Azért folytatom.
1: Igen, egyszer sok pénzem lesz, hát, na, feleslegesen igen. Sok pénzem lesz, akkor megbízik a parfüm őrt, hogy őrizze a illatomat.
0: Jó. Következő kérdés.
2: Nem a parfüm őre, te.
0: A következő kérdés. Megint visszakapcsolódunk az intim vonalhoz. Kérdésünk úgy hangzik. Aktívként hogyan reagálnál, ha a passzív szeretne irányítani, ő lenne a kezdeményezőbb? Tetszene, vagy inkább zavarna? Na most elgondolom, hogy egy egészséges, normál párkapcsolatban nem mindenkinél van ez így, de nekem, én azt mondom, hogy mind a két fél legyen aktív, és mikor ki kezdeményez. Tehát nekem
1: az mind a két félnek jól esik, ha másik kezdeményez.
0: Így van, pontosan. És ugyanúgy,
2: igen, meg ez
0: ugyanúgy
2: így érdekesen hangzik, mert a passzív az ugye nem azért passzív, Hát azért passzív... passzív, aktív, akkor nem.
0: Nem, a passzív, Sanyi az azért passzív, mert ő kevésbé kezdeményez, ő az, aki jobban, nem most hogy mondjam?
2: Hát igen, értem.
0: Jobban hagyja magát, tehát hogy aki aktív, az többet, mozog, az többet, tehát hogy mondjam, például szeretek aktív lenni. Tehát,
2: igen, hogy... de... Jó, de hát, hogyha akkor meg ő megy át aktívba, akkor
0: de van, amikor mind a két fél is aktív, tehát az a legjobb.
2: Hát
0: tehát a legrosszabb igazából az a módszer, mind a kettő passzív.
2: Valaki igen.
0: Aktívnak kell lenni.
2: Na ott aztán mire történik valami.
1: Ajaj.
0: Na menjünk tovább. Melyik az a sünfajta, ami megtámadja az embert? Hát alapvetően félelembe az összes sün támad. Tehát, hogy ők amúgy ők se támadnak meg minket. Nagyon aranyosak, a múltkor tesó még beleszorult egy süni náluk. Az udvaron volt egy ilyen háló, amit azóta már kidobtak, mert nem volt rá szükség, csak valamiért ott hánykolódott, és egy süni beleesett, és nem tudott kimenekülni.
1: Édes szívem.
0: Kiszabadították, adtak neki vizet, és elfogadta a vizet. Tehát alapvetően nem bántja az embert, hogyha ő is azt érzi, hogy nem bántva van.
1: De hát a sünök nem támadnak, hát ez nem vadállat. De
0: alapvetően az összes sün támad, hogyha ő félelembe érzi magát.
1: Ja, de hát nem támad, akkor összehembergőzik, és jó, hát azt támadásnak is vehetjük, hogy hozzányúlsz, megszűnünk, de...
2: Lehet, hogy... Igen, nagyon úgy is hívták, hogy töviskes disznónak is...
1: Töviskes disznó.
2: Hát olyan, hogy a töviskes az olyan, mint hogy azt mondanád, hogy tüskés.
1: Tüskés, de töviskes. De jó, ezt nem hallottam. Disznó.
2: Most ide így beugrott, mint hogyha valamikor anyujék mondták volna így régen. Hmm. Jaj, ott egy töviskes disznó. Ugye. Milyen töviskes? Ja, az egy sün disznó.
1: Ja. De ez nagyon tetszik.
2: Jó hangzik.
0: Na, én amondó vagyok, hogy menjünk egy picit zenéjünk, és aztán jövünk vissza újabb kérdésekkel.

0: egy ilyen lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és megyünk is tovább itt a lépés rádióban újabb kérdésekkel, és ne felejtsétek, ti is írhatok nekünk kérdéseket, még egészen pontosan 11 percig vagyunk itt veletek, úgyhogy na mondó vagyok, hogy akkor nézzünk is vadi új friss kérdéseket. Még közben a számítógépen megküzdök, addig ne felejtsétek elérhetőségünket, www.lépésradio.hu. Itt van egy hallgatói messenger csoportunk, illetve egy kívánságdobozunk is. A következő
1: az a baj,
0: kérdés...
1: hogy nagyon jó kérdések. Na, mám, sikerült, jó.
0: Azt kérdezi valaki, bár ez egy nagyon érdekes kérdés, a hangya királynőhöz mennyi idő alatt jut el a kitett csalétek? Ez egy jó kérdés.
1: Várj.
2: Hát amennyi idő alatt megtalálja.
1: Hát de várjál, most a hangya az, most élő állatot teszik, vagy mi van? A hangya az...
2: Hát valami hangyacsapda, vagy egy ilyen csalétek, amire rámegy, ugye? Hát bármi.
1: Hát a hangyák azért elég gyorsan közlekednek.
2: Ezt el valami, de amúgy megtalálja, hogyha megérez meg, valami, ugye
0: persze.
2: Nyilván a csapdába
1: hát persze,
2: olyan
1: a hangyák
2: dolgokat
1: az
2: rakunk, ami bevonza, akkor azért ott elindul, és...
0: A következő kérdéssel viszont nem tudunk mit csinálni. Vettem egy fekete kiskutyát, de a fehér jobban tetszene. Mit csináljak? Hát...
1: Cseréld ki!
0: Hát hogyha lehet, de azért kutyád egy jellem azért, szegény kiskutya,
1: hát
0: mit megviseli?
1: Szín szerint választunk kutyát, hát nem áll.
2: De hát most igen, hát most...
1: Most megfelelődik kutyatartás, meg? Hát nem szín szerint.
2: Mert nem tudta, hogy ez akkor... vagy mi van, lejött róla a festék, vagy más?
1: Vagy miért? Kimosták?
2: Mi lett?
1: Fekete kutya, nem vagy max színe a lényeg, hanem a...
2: Fekete fülű, fehér bím, egy olyat kell venni, az jó mindenképp.
0: Következő...
2: Az egy nagyon jó kis filmbó.
0: Következő kérdés, mit tegyek, ha ebben a melegben bedagad a bokám?
2: Hát, áztassa be, ahogy a klasszikus jelenet mutatja, de...
1: Hát ilyen melegben sajnos sok mindenkinek bedagad a bogája, föl kell pócolni, vagy el kell menni a körzethez, és lehet, hogy vízhajtót is kell én, de föliratni, de ilyen melegben mindenkinek bedagad a bogája szerintem, mert tartja a vizet a szervezet, de...
2: Mr. Babám, hogy dagad a bogája?
1: Igen, valahogy a szervezet ilyenkor nyáron ez így...
0: Azt valahogy... mondja, hogy...
2: Valahogy ez nektek a melegvelejárója.
1: Igen.
0: Nektek hol sikerült elektronikai eszközöket eladni? Hát erre azt mondom, hogy vannak ezek a különféle apró hirdetési oldalak, például a Jófogás meg társaik, úgyhogy ott próbálkoz. Kötött munkarendben dolgozó alkalmazottak. Ha nyernétek 500 millió forint főnyereményt, ennyi összeg után is tovább dolgoznátok?
1: Ha jó a munkahelyem, akkor igen, ha nem, akkor biztos, hogy tovább egy percet.
0: Az a baj, hogy én azért nem mondanék föl ilyen esetben, mert akkor kiderülne, hogy én nyertem.
1: Én sem mondanék föl, tehát nem a nagyon rossz a munkahelyed, válthatsz, de kell a munka, a tevékenység, a cél az ember életében, még ha milliárdos is.
0: De tudod, hogy váltanál, Karin? Én kinézem belőled, hogy... Igen. Hogy felmondanál, és létrehoznál egy vállalkozást valami teljesen anonim néven, hogy ne derüljön, hogy hozzá tartozik, és felvennéd magad dolgozónak.
1: Hogy miket
0: elmondanád a
1: rólam?
0: Sokan miért szeretnék legalizálni a marihuánát?
1: Hát mert orvosi célokra használva ez egy nagyon jó kis gyógyszer. Nyugtató és mértékletes használatban nem rossz az.
0: Igen, tehát jó, jótékony hatása van, de csak kismértékben. Például ezért szeretik sokan mondjuk, de nehéz hozzájutni, és nem támogatjuk mi sem az illegális dolgokat.
1: Nem,
0: például
1: nem.
0: Az ilyen füves cikik, meg stb. Tehát jó érzést vált közemberből. Ja, ennyit erről. Amúgy Hollandiában legálisan nyugodtan lehet ilyeneket használni, hogyha valaki...
1: Füstölögni.
0: Akkor... Így van. Irodai munkák esetében mennyire gyakori a home office? Hát Covid ide alatt nagyon gyakori volt, mostanában
1: most
0: már kevésbé.
1: Egyszer. Én egy héten egyszer ismerőseim, akik így dolgoznak, egy héten egyszer home office-ban vannak, de attól függ.
2: Hát igen, most van már ez a, igen, hogy most 3 napot bejárunk, vagy 4 napot bejárunk egyet. Igen, tehát, hogy szokott már működni néha.
1: Egy naposra csökkent most. Vagy lehet, hogy megszüntették teljesen, de szeretik ezt a home office-t azért.
0: Következő kérdés. Elhunyt kisállatom adhat jeleket?
1: Szerintem nem.
0: Következő kérdés. Van összeesküvés, vagy nincs?
1: Micsoda, van-e?
0: Összeesküvés, vagy nincs? Attól függ, milyen összeesküvés. Összeesküvés elméletek vannak?
2: Sok összeesküvés elmélet van, de hogy most kik, mivel, hogy, miért, hát nem tudom, milyen területen gondolod, de...
1: Én nem hiszek benne.
0: Következő kérdés, amire a válaszomat már tudom is mondom, és milyen olyan étrend van, ahol nem kell kalóriát számolni, de mégis le tudok adni 5-10 kilót fél év alatt. Nincs olyan étrend. Tehát az a rossz hírem, hogy nincs olyan étrend, csökkenteni kell az étel bevitelét, mennyiségét, és akkor...
1: Kevesebb szénhidrát, kevesebb cukor, és minél több idő alatt fogy le valaki, annál jobb a szervezetnek, mert nem szabad megterhelni, hogy te itt 2 hét alatt fogyunk 10 kilót.
2: Az... Növelni a sportot.
1: Igen, tehát kevés-evés, több mozgás, szénhidrát és cukormentes élet, és azt nem kell számolni.
0: Egy anyuka írja, hogy 2,5 éves gyerekét hogyan szoktassa Billire?
1: Hogyan szoktassa a Billire, vagy hogyan szoktassa le a Billiről?
0: Szerintem inkább
2: nem, a Billire.
0: Ő azt kérdezi, hogy Billire.
1: 2,5 éves gyereket nem szoktatunk már a Billire, mert annak épp le kéne szoknia a Billiről.
0: Igen, de mondjuk eddig pelusos volt 2,5 éves koráig, mert nem akart a Billire ülni. Viszont ja, még az kicsi, az hogy a WC-re üljön, Karina.
1: Hát akkor inkább WC-re üljön, mint Billire.
0: Hát de nem tud ráülni, hát beleesik a WC-be. 2,5 éves gyerek még kicsi.
1: De van WC-szűkítő.
0: Ja, ez igaz.
1: Van WC-szűkítő, de hogy szoktassa rá? Zenélő Billy, mit tudom én, csokinasi, fagyi, jópofa versek, énekek, dalok. Gyerek megérik arra, hogy már nem lesz pelenkás, de az mindig az agyban dől el, tehát nehéz.
0: Közben nézem, hogy milyen kérdések vannak még, mert az időnk fogyva, 3 percünk.
1: Tehát ami keresel, a Billis példára volt egy ismerősöm, ő neki lassan 3 éves koráig, míg óvodában nem ment a gyerek, pelenkás volt, és azt mondta, hogy anya, nyugi, majd én azt tudom, majd én leszokom, ha akarok, kész. És az semmiféleképpen nem volt Billy. Jött az óvoda kezdetével egy hónap, vagy fél hónap, gyerek fogta, anya, nem kell pelenka, kész.
0: Szóval egy nagyon jó kérdést találtam, ezt erre a kérdésre nem fogunk tudni válaszolni, de nagyon elgondolkodtató. A szerzetesek, tudjátok kik, hogyan tudják legyőzni a nők iránti vágyakozást?
1: Hát ezt a szerzetestől kéne megkérdezni, agyban.
0: Igen, de kíváncsi lennék rá, hogy ők nem vágynak arra. Biztos vágynak.
1: Hát vágynak, vagy megoldják másképp, vagy megoldják másképp, vagy nem tudom, kizadják, nem tudom. Olvasnak róla sokat, és akkor így a vágy csak vágy marad.
0: Jó. Azt mondja, hogy nézem itt a
1: Jobbnál jobb
2: kérdéseket tudunk találni.
0: Viszont szerintem nem fogunk beférni már több kérdést, úgyhogy ennyi fért a mai lépés délelőttbe. Remélem jól szórakoztatok, mi jól szórakoztunk, érdekes kérdéseket feszegettünk szerintem. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, velem találkozhattok este, attól a lépés megy a Top 20-ban, már feldolgoztuk a szavazatokat, de várlak titeket 6 és 8 között, valamint jövő héten, hétfőn, délután jövünk hozzátok, a minden igaz a lépés délutánnal. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, Karinácsaint és Robit hallottátok is a lépés délelőttöt, tartsatok velünk továbbra is, és előre is jó hétvégét, mert mi holnap Szabin leszünk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Ennyi fért a mai lépés délelőttbe. Tarts rádiónkkal továbbra is, és érezd velünk magad jól!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az Oktatási Bizottság támogatta a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztését, tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Meghosszabbították a hőség miatt a vörös kódot, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tisztás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatás és szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadék hiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres láng magasságú korona tűzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A meteorológiai előrejelzések és az országos tisztifőorvos által elrendelt másodfokú hőségriasztás alapján jövő kedélyfélig meghosszabbították a vörös kódot. Ez azt jelenti, hogy a szociális szektorban működő intézményeknek kötelességük fogadni a hajléktalan embereket, függetlenül attól, hogy alapvetően milyen típusú szolgáltatást nyújtanak vagy kiket látnak el. Ha bárki veszélyben lévő embert lát, ilyenkor azonnal hívnia kell a 112-es segélyhívóvonalat, különös tekintettel a fokozott veszélynek kitett csoportokra, mint az idősek, kisgyermekek, fogyatékossággal élők, krónikus betegek és hajléktalanok. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerda reggel 7 órakor az Agárdi vízmérce 52 cm-t mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint ez alacsonyabb a 2022. szeptemberében mért korábbi rekordnál, amely 53 cm volt. A szakemberek szerint a mostani negatív rekord várhatóan csak rövid ideig marad érvényben, mert a tóvíz szintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Megalakult a Katolikus Karitás mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek.

0: valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
8: Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hamis euróval fizetett egy autóért egy férfi, nőtt a hosszú ideje állást keresők száma. Növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Budakörnyéki járási ügyészség pénzhamisítás és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt emelt vádat egy koncentmiklósi férfi ellen, aki hamis euróval fizetett egy használt autóért. A vádlott 2025. júliusában egy internetes hirdetés alapján vásárolt személygépkocsit, amelynek vételárát 11 darab hamis 50 eurós bankjeggyel egyenlítette ki, miközben az eladótól még 10.000 forint visszajárót is kapott. A férfi ezután a járműre egy másik autóhoz tartozó rendszámtáblát szerelt fel és elhajtott, az eladó pedig csak másnap vette észre, hogy a bankjegyekből hiányzik a biztonsági fémszál. Az ügyészség tájékoztatása szerint a jelenleg is börtönbüntetését töltő vádlott ügyében a Budakörnyéki járásbírósághoz majd döntést. A munkakeresés átlagos időtartama 13,3 hónapot vett igénybe a KSH adatai szerint 2026. március-májusi időszakban. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 6,7% ponttal 31,4%-ra, míg a több mint egy éve munkát keresőké 3,7% ponttal 36,9%-ra emelkedett. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. május végén az egy évvel korábbihoz képest 3,5%-kal 215.000 főre mérséklődött. Megjavították az onkológiai intézet klímáját, a meghibásodás miatt a hét elején műtéteket kellett törölni, közölt az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint a stratégiai alapból 3,6 milliárd forintot utaltak ki, hogy legkésőbb július 15-ig azokat a nagyon fontos munkálatokat elvégezzék az onkológiai intézetnél, amelyek működőképessé teszik a klímákat. A miniszter szerint más kiemelt műtőben vagy intézetben nem volt hasonló probléma, ám várható, hogy az előző kormánytól örökölt állapotok miatt nyáron lesznek fennakadások. Több mint tízszeresére növelni Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány 2030-ig részben uniós forrásból. Kapitány István szerint a cél az energiafüggetlenség és az ellátásbiztonság megerősítése, miközben már augusztus végén új pályázatok indulhatnak. A tárcavezető szerint az ország hosszú távú célja az energiafüggetlenség erősítése és a biztonságos ellátás fenntartása, amelyhez a megújuló energiaforrások bővítése kulcsfontosságú. Mint mondta, a szélerő művek fejlesztés az elmúlt években gyakorlatilag leállt. A kapacitás 2016 óta 330 megawatt körül stagnált. Az augusztus 31-ig megjelenő új pályázat révén 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózatra csatlakozása lenne elérhető. Ez közel 1 milliárd eurós beruházást jelenthet. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Pénteken zárva tart sok kisebb benzinkút, szerves szennyeződés került a Szimva-patakba. Felfüggesztik a debreceni Szemkorp akkugyár tevékenységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Független Benzinkutak Szövetsége közölte, hogy pénteken sok önálló töltőállomás zárva lesz. A magyar családi tulajdonban lévő benzinkutak egynapos bezárással tiltakoznak, mert egyrészt a védett árak miatti veszteségeik elviselhetetlen mértékűre duzzadtak, és a Fidesz kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást nem kapták meg. Másrészt az ellen is tiltakoznak, hogy, ahogyan fogalmaznak, bárki egyszemélyes korlátlan felhatalmazást kapjon arra, hogy bármikor új hatósági árat vezessen be, ismeretlen okból, ismeretlen mértékben és ismeretlen tartalommal. Szerdán több mint 3 dollárral esett a globális irányadó olajár, a Brent nyersolaj jegyzése 4,3%-kal 73,74 dollárra csökkent, ezzel a háború kitörése előtti szintre süllyedt. A visszaesés hátterében a hormuzi szoros forgalmának normalizálódása áll. Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter szerint a tankerforgalom katonai kísérettel már megközelíti a háború előtti forgalmi szintet. A laboratóriumi vizsgálatok alapján a Szimva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott, közölte a Facebook oldalán Tóth Szántai József szerda délután. Miskolc polgármestere szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A patak belvároshoz közeli alsóbb részén a Szimva terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Szemkorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal szerdán. A közleményük szerint a megyei kormányhivatal vízügyi vízvédelmi hatósága akkreditált mintavételre kötelezte a Szemkorp Hungary Kft-t a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból. A vállalat ugyan a mintavételezést elvégeztette, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

0: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Para la gente que le gusta esta cata, ahora digo ataca bro, ataca yo, el mío también.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Nyolcvanegy éves szörföst mentettek ki a Balatonból, urán tartotta cége telephelyén egy pécsi férfi. Kezdődik a dinnye szezon, mézédes gyümölcsök várható. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Maga tehetetlenül sodródó idős szörfösre figyeltek fel kedd délután a vízirendőrök Balatonakalinál. Amikor odaértek hozzá, elmondta nekik, hogy nagyon kimerült, ezért képtelen volt a part közelébe jutni. A rendőrök a szörfjével együtt a hajójukba emelték és épségben kivitték. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság az eset nyomán arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható forróság nagyban kihat mindenki szervezetére, de főleg az idősebbekére. A vízen vagy a vízben ráadásul nem csak a napra, hanem a viharjelzésre is figyelni kell. Urán tárolásáért jogerősen pénzbüntetésre ítélte a pécsi járásbíróság egy vegyi árukkal foglalkozó cég ügyvezetőjét, közölte a pécsi törvényszék. A törvényszék közleménye szerint a férfi korábban megszűnt laborok vegyi anyagait vette át, így került hozzá a sárga, porszerű anyagot tartalmazó üveg is. A mérések és elemzések során bebizonyosodott, hogy az üvegben a felirattal egyezően uranil acetátot tároltak, a vegyület urán tartalma 62,8 g volt. Ez a mennyiség akkor lehet veszélyes, ha valakinek a szervezetébe kerül. A férfi által tárolt formában az anyagtól nagyjából 2-3 méter távolságra már nem volt mérhető emelt sugárzási szint. A törvényszék arra hívta fel a figyelmet, hogy az urán nukleáris anyag, és azokra nincs mentességi szint, azaz olyan anyagmennyiség, amely nem jelentésköteles és engedély nélkül birtokolható. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar, görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A dinnye számára eddig kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly. A tavaszi fagyok ezúttal azért sem tettek nagy kárt az ültetvényekben, mert a kelet-magyarországi térségben csak azokat követően ültették ki a növényeket. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon, ami 3-4%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A jelenlegi becslések szerint körülbelül 160 ezer tonnás termés várható. Erős 7,2-es földrengés rázta meg csütörtök reggel Japán északkeleti térségét. Cunami riadót nem adtak ki, sérültekről vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A földrengés helyi idő szerint 7 óra 30-kor következett be az Iwate prefektúra partvidéke előtt mintegy 50 kilométeres mélységben. A rengés a legerősebben Amuri prefektúrában volt érezhető, ahol a Japán 7 fokozatú szeizmikus intenzitási skálán 6-os erősséget mértek. Helyi idő szerint szerda este Venezuelát és súlyos földrengések rázták meg. Először egy 7,2-es, majd néhány másodperc múlva egy 7,5-ös erősségű rengés rázta meg a főváros Caracas térségét. Az áldozatok és sebesültek számáról, illetve a károk nagyságrendjéről egyelőre nincs információ. A mentőcsapatok egyelőre az összeomlott többszintes épületek romjai között keresik a túlélőket. Sokan a romok alól kiáltanak segítségért. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Eddig 4 ember letartóztatását rendelt el a bíróság az NKA ügyben. A V4 védelmi miniszterei tárgyaltak. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az őrizetbe vett 6 tisztviselőből 4-nek már elrendelte egy hónapra letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtök kora délutánig. Valamennyien a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás gyanúsítottjai a pályázatok elbírálásában érintettek, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvívője. Bodó Marianna elmondta, az ügyészség valamennyi őrizetbe vett tisztviselő esetében a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a letartóztatást, amelyet a nyomozási bíró megalapozottnak talált. A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024. decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A V4 védelmi miniszteri együttműködés újraél, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus Magyarország honvédelmi minisztere a visegrádi országok védelmi minisztereinek találkozóján tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten. A miniszter óriási lépésnek nevezte, hogy alig több mint egy hónappal az új magyar kormány felállása után a V4 országok védelmi miniszterei már el is jöttek Magyarországra. Tájékoztatása szerint lengyel, cseh és szlovák minisztertársaival egyebek mellett a keleti és déli fenyegetettségről, az illegális migráció veszélyeiről, a védelmi ipar megerősítéséről, valamint az orosz-ukrán háborúról tárgyaltak. Ruszin Szendi Romulus fontosnak nevezte, hogy a katonai szállításban legyen megfelelő kapocs a V4 partnerek között, valamint vegyenek részt egymás hadgyakorlatain annak érdekében, hogy ismerjék egymás eljárás rendjét. A kormányfő és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárás csütörtökön, ahol arról tájékoztatta a sajtót, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint pedig várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter kiemelte, hogy összehangolják a védelmi tevékenységet, aminek vezetését ő maga fogja ellátni. Hozzátette, mivel tömegrendezvények és sportesemények egyaránt lesznek a hétvégén országszerte, igyekeztek felkészülni a tűzoltósággal, a honvédséggel, a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel együtt. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt csütörtökön, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
9: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, többen is megsérültek a sárvári gyógyfürdő csúszdáin. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fém darabokat tartalmazhatnak. A termék pontos adatai megtalálhatók a ferrero.com oldalon. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették, írja az MTI. Azt kérik, hogy akik megvették a terméket, vigyék vissza azt a vásárlás helyére, vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft.-hez. Több fürdőző sérült meg a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin, amelyek átadása után több esetben is mentőt kellett hívni a balesetet szenvedett vendégekhez. Amint egy 700 millió forintos beruházással épült csúszdákat a történtek után ideiglenesen lezárták. A fürdő vezetése közölte, a létesítmények jelenleg tesztüzemben működnek, így a felelősség a kivitelezőt terheli. A vizsgálatba a török gyártót is bevonták, és biztonsági intézkedésként a korábbi 200 kg-os súlyhatárt 150 kg-ra csökkentették. A csúszdákat időközben újra nyitották, az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő óta nem történt újabb baleset. Az ügy a sárvári képviselőtestület ülésén is napirendre került. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tisztás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatási szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres láng magasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most így.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: reklám következik.
1: Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
3: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
4: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: A művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
7: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: Ne feledd! Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, többen is megsérültek a sárvári gyógyfürdő csúszdáin. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fém darabokat tartalmazhatnak. A termék pontos adatai megtalálhatók a ferrero.com oldalon. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették, írja az MTI. Azt kérik, hogy akik megvették a terméket, vigyék vissza azt a vásárlás helyére, vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft.-hez. Több fürdőző sérült meg a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin, amelyek átadása után több esetben is mentőt kellett hívni a balesetet szenvedett vendégekhez. Amint egy 700 millió forintos beruházással épült csúszdákat a történtek után ideiglenesen lezárták. A fürdő vezetése közölte, a létesítmények jelenleg tesztüzemben működnek, így a felelősség a kivitelezőt terheli. A vizsgálatba a török gyártót is bevonták, és biztonsági intézkedésként a korábbi 200 kg-os súlyhatárt 150 kg-ra csökkentették. A csúszdákat időközben újra nyitották, az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő óta nem történt újabb baleset. Az ügy a sárvári képviselőtestület ülésén is napirendre került. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tisztás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatási szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadék hiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: A következő két órában a Lépés Top 20-at hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
8: Csak magyar kedvencekkel.
9: Ismét eltelt egy hét, és ismét meghoztam azt a 20 dalt, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszáslisták alapján áll össze hétről hétre. Ezen felül lesz a mai műsorban is újdonság ajánló robataink, és régi toplistás lágerekkel is készültem, úgyhogy csapjunk is bele a lecsóba, és nézzük meg, hogy hogyan alakult a lista a múlt héthez képest. A mikrofonnál Robit hallhatjátok. Ezen a héten a 18. helyre csúszott vissza Curtis és Hen közöse, az a bizonyos A város lassan ébred című felvétele. 19. helyre lépett hátra 17-ről a No Sugar és a Forog a kerék című felvételükkel, míg a 20. lett a múlt héten 19. helyen szereplő Cisco és a Fészek. Ezzel indítjuk a top 20-at. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

0: jelenleg Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: A Kowalski meg a Vega Csónak című újdonsága egy különleges együttműködés eredménye. A zenekar Szebényi Dani oldalán alkotta meg a dalt, mely minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy az idei év egyik meghatározó rádiós lágerévé váljon. A Kowalski meg a Vega több mint két évtizede képvisel egy olyan gondolkodásmódot, amely arra ösztönzi hallgatóit, hogy a mindennapok kihívásai közepette is képesek legyenek felfedezni az élet inspiráló és felemelő pillanatait. Dalaik egyszerre nyújtanak erőt és kapaszkodót, miközben egy olyan belső térbe hívnak, ahol elcsendesedik a világ zaja. A Csónak ezt az érzést ragadja meg, egy utazás önmagunk felé, egy emlékeztető arra, hogy a legnehezebb időszakokban is ott vannak körülöttünk azok a jelek és élmények, amelyek tovább lendíthetnek bennünket. A Csónak világa ötvözik, a Csónak dala ötvözi a Kowalski meg a Vega jól ismert érzelmekre ható dalamait a modern rádióbarát hangzással. A végeredmény egy könnyen befogadható, mégis mély mondani valót hordozó szerzemény, amely egyszerre szól az útkeresésről, a reményről és a belső béke megtalálásáról. Hallgassuk meg itt a Lépés Magyar Top 20-ban közösen a Kowalski meg a Vega újdonságát, Szebényi Danival közösen készült Csónak című felvételüket. Ezzel megyünk tovább újdonságajánló rovatunkban.

0: jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád, lépésre Edi, az itt a Lépés Magyar Topusz, a mikrofonnál Robit hallhatjátok, és megyünk is tovább egy újabb újdonsággal. Torres Dani Mennyire című dalát ajánlom nektek. Napfényes ritmusok 3 percben. Torres Dani ezúttal egy teljesen új oldalát mutatja meg a Mennyire című újdonságával. Az énekes legfrissebb reggaeton, ami egy nyári hangulatot idéz, egy igazi reggae dal a nála megszokott fülbemászó dallamokkal érkezett. Ez a pörgős, könnyed track a hirtelen szerelemről és szenvedélyről szól, ritmusával minden korosztály táncba csábít. Torres Dani a Megasztár egykori versenyzője, idestova 20 évvel alkot a pályán, egy egyedi szerzői, produceri és előadói színfolt a pályán, a magyar zenei palettán. Hát hallgassuk meg akkor Torres Dani újdonságát, de mielőtt meghallgatnánk előtte, mondom nektek, hogy ezen a héten a 15., 16. és 17. helyen kik zártak. 15. volt és maradt a Nox Formáció Vihar című felvétele, 16. helyre csúszott vissza a 14-ről Tarány Tamás Szilánkok című dalával, míg a 17. helyre lépett előre vissza a 14-ről Tarány Tamás

0: Építést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Az elmúlt percekben a Nox együttes Vihar című dalát hallhattuk itt a Lépés Magyar Top 20-ban, és megyünk is tovább, robogunk a listánk 12., 13. és 14. helyzetjével. Ezen a héten a 12. helyen zárt a Naked Formáció Tombol a nyár című felvételükkel. Ez a dal a múlt héten 7. helyen szerepelt, és kicsúszott így a legjobb 10-ből. 5 helyet rontva lett ezen a héten a 12. a Naked. 13. helyre lépett vissza listánkon a 9. helyről Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Marics Peti közöse a Tuttói Bello, ők is 4 helyet rontottak. Míg a 14. helyről jön már, és a múlt héten 11. Follow the Flow, és ez már a beszívom itt a Lépés Magyar Top 20.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És miután leszálltunk a szerelem vonatról, ez volt Demjén Ferenc szerelem vonat című dal az elmúlt percekben, már is megyünk tovább, és érkezik a 11. listánkon. Ezen a héten az első óra első helyezetje, azaz a 11. helyzet nem lett más, mint Nagy Bogi és Des közöse, akik a múlt héten 6-ak voltak, 5 helyet rontottak, így lettek a 11-ek. Ezen a héten a Jól leszek újra című dalukkal, ezzel zárjuk az első órát. Itt a Lépés Magyar Topuszban. Tartsatok velem a következő órában, és hamarosan jövök a legjobb 10 előadó felvételeivel.
0: A 11.

0: Jelenleg a Lépéstopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És már is folytatjuk a Lépés Magyar Topuszat a legjobb 10-zel. Ezen belül is ebben a blogban a 8., 9. és 10. helyezetre derül fény. Nézzük is, hogy alakult a lista a múlt héthez képest. A 8. volt és maradt méghozzá Rácz Gergő és Orsovai Reni duettje. Ez a bizonyos Mind a tiéd lehet című felvételükkel. Ők lettek ezen a héten is a 8-ak. 9. helyre lépett előre a múlt héten 12. helyen szereplő Children of Distance és Szőcs Reni közösen a Szembecsukva, míg a 10. helyen a Honeybeast és Daniel Fi duója csendül fel. Ez a felvétel, melynek egyébként a Bárcsak lennék címet adták, a 18. helyen debütált a múlt héten, és 8 helyet lépett előre. Nektek köszönhetően így ezen a héten a Lépés Top 20 második óráját ezzel indítjuk. Jó szórakozást itt a Lépés Rádióban, a mikrofonnál Robit hallhatjátok.

0: Jelenleg Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Ott várok rád, ez szólt a Hip Hop Boys-tól az elmúlt percekben, most pedig folytatjuk a Lépés Magyar Top 20-at, mielőtt az 5., 6. és 7. helyezettet bekonferálom egy újdonság ajánlóval. Két előadó, egy duett, Help Chris és Miss B Bárányfelhők című dala jelent meg. Help Chris és Miss B párosa egy olyan zenei időutazásra hív, ahol a 2000-es évek hangulata találkozik a mai hangzással. Megérkezett közös daluk a Bárányfelhők. Egy kis napsütés, egy kis nosztalgia és egy nagy adag nyár. Miss B a Bestiák egykori énekesnője, és Pap Krisztián a Help frontembere egy olyan felvétele jelentkezett, amely egyszerre nosztalgikus és friss. A dallamok ismerősek lehetnek azoknak, akik a 2000-es évek magyar popzenéjén nőttek fel, a végeredmény azonban viszont valóban 2026-os, modern és lendületes. A Bárányfelhők nem akar többnek látszani, mint ami. Egy színes, pozitív, nyári track. A legjobb az egészben, hogy ez nem egy előre megtervezett zenei projekt volt. A két alkotó találkozott, jött az ötlet, megszületett a közös szerzemény, és vele együtt egy olyan produkció, amely tökéletesen megmutatja, miért virágzik ma is a retro. A történet nem ér véget a stúdióban. A közönség számára külön izgalmat jelenthetnek azok a rendezvények és fesztiválok, ahol a páros útjai újra keresztezik egymást. Ilyenkor akár egy spontán közös előadás is megszülethet a színpadon, amely minden alkalommal egyszerű és megismételhetetlen élményt jelent. Hát akkor hallgassuk meg ezt az újdonságot, Miss B és Help Chris közösét, Bárányfelhők, ez csendül föl. Előtte viszont mondom, hogy ezen a héten listánkon az 5. helyre lépett, illetve csúszott, nem pontosabban jó becsúszott, mert a 10-ről az 5. helyre csúszott előre, méghozzá Metzger Viktória, Nagy Bogi és Miss Mood közöse az Éden 5 helyet javítottak a csajok. 6. lett Diaz és Menta Idegen című felvételük, ez a dal a 16. helyen került fel a múlt héten, és a Méreg című dalukat úgymond ütötte ki a listáról. Még a 7. helyről érkezik a múlt héten 4. helyen záró Horváth Tamás, és a 100-szor szép, de előtte itt van Hell Chris és Miss B, és a Bárányfelhők a Lépés Magyar Top 20-ban.

0: Jelenleg Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, Back to Black, te vagy az, akit a legjobban című felvételüket hallottuk a 2000-es években, egészen pontosan 2005-ből, és elérkeztünk a legjobb négyeshez, ilyenkor már nem szoktam elmondani, hogy melyik dal hanyarik lett, csak az, hogy melyik az a négy dal, amely bekerült a legjobb négybe, és akik eldöntik, hogy kik lesznek az elsők, illetve ki lesz az első, a második és harmadik helyezett, illetve ki csúszik le a dobogóról, valamint egy régi toplistás lágert is meghallgatunk ebben a blogban is. Ezen a héten a legjobb négybe bekerült, és benn is volt a múlt héten is, sőt múlt héten első volt, és hamarosan kiderül, hogy megtartja első helyét, Dr. Béres és Verép Tomi, és az Ugye nem bántad meg Jimmy másképp című dalukkal, amely 2026-os feldolgozás, és hetekig vezette a listánkat, mindjárt kiderül, hogy vezeti ezen a héten is. Aztán TNT múlt héten a harmadik volt a legjobb négyben, az Ugye itt a szó című daluka most is ott van, ahogy László Evelin májusi eső című felvételével múlt héten második volt Evelin, mindjárt kiderül az is, hogy megtartja a második helyét, valamint a múlt héten ötödik, ezen a héten a legjobb négy valamelyik helyén szereplő Dash és Young Fly közöse, a Kiskece került be még a legjobb négybe, de hamarosan kiderül, hogy hanyadik helyen zártak Dashék. Viszont még ez kiderül, addig jöjjön a negyed, lehet, hogy a negyedik helyen derül ki amúgy, de jön akkor a negyedik, harmadik, második és első helyezett közül a négy dal közül dől el, hogy ki lesz, mint már az előbb is mondtam, első, második és harmadik, és ne felejtjétek, a műsort követően szavazhatok kedvencetekre a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, mindenkitől várjuk a szavazatokat a műsort követően egészen jövő hét csütörtökig, úgyhogy szavazzatok bátran a műsort követően, addig pedig hallgassátok, hogy hogyan alakult a lista legjobbjainak helyzete. Tartsatok velem továbbra is, csapjunk bele, jöjjenek a legjobbak. A

0: Jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Hát nos, TNT ugye itt alszol, ők voltak múlt héten a harmadikak, és ezen a héten az ezüstérmet, azaz a második helyezést érték el a Lépés Magyar Top 20-ban, így harmadikból másodikak lettek. Aztán másodikból lett harmadik, ugyanis László Evelyn Májusi Eső című felvétele egy helyet visszacsúszott, múlt héten második volt, ezen a héten a harmadik helyen zárt, mint hallhattuk. Míg a múlt héten első Dr. Béres és Verép Tomi közöse, az ugye nem bántad meg, ezen a héten a negyedik helyen zárt, így nem ők lettek az elsők, ahogy az elmúlt néhány hétben, hanem az múlt héten ötödik helyezett Dash és Youngfly, ezen a héten a number one, a kis kece lett az első, és én ezzel a dallal köszönöm meg az elmúlt 120 perc megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást. Robit és a Lépés Magyar Top 20-at hallottátok, további jó rádióhallgatást és szórakozást. Holnap a Lépés délelőtt elmaradt szabadságolás miatt, viszont várhatóan hétfőn délután, a Lépés délutánnal jövünk hozzátok, Karinával és Sanyival közösen érkezünk. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, Robit és a Lépés Magyar Top 20-at hallottátok, sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, többen is megsérültek a sárvári gyógyfürdő csúszdáin, tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fém darabokat tartalmazhatnak. A termék pontos adatai megtalálhatók a ferrero.com oldalon. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették, írja az MTI. Azt kérik, hogy akik megvették a terméket, vigyék vissza azt a vásárlás helyére, vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft.-hez. Több fürdőző sérült meg a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin, amelyek átadása után több esetben is mentőt kellett hívni a balesetet szenvedett vendégekhez. Amint egy 700 millió forintos beruházással épült csúszdákat a történtek után ideiglenesen lezárták. A fürdő vezetése közölte, a létesítmények jelenleg tesztüzemben működnek, így a felelősség a kivitelezőt terheli. A vizsgálatba a török gyártót is bevonták, és biztonsági intézkedésként a korábbi 200 kg-os súlyhatár 150 kg-ra csökkentették. A csúszdákat időközben újra nyitották, az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő óta nem történt újabb baleset. Az ügy a sárvári képviselőtestület ülésén is napirendre került. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság Tiszás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatási szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és területi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: break my heart.
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire érdekel téged az, hogy mások mit gondolnak rólad? Számít?
2: Biztos, hogy számít, mert ugye az ember bizonyos szinten hiú is.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Meg azzal, hogy saját magát megismerje. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy mit lát, nem csak a tükörben, hanem a másik ember szemében. A másik ember szemében.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: Az a legfontosabb számomra, hogy az, aki, akit ismerek, és az, akinek adok a véleményére, az mit mond. És tőle a kritikát is megszívelem.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
5: Eléggé tud fájni, hogyha számomra fontos személyek nem szeretnek, de ettől túl inkább az szokott a prioritás lenni, hogy úgy mindenki elégedett legyen.
2: Fontos a másik embernek a véleménye. Kíváncsi vagyok a gondolataira, a értékes, még beépítem az én gondolataimba is.
1: És lehet, hogy lehet vele egy kicsit úgy viselkedni, amit én érzékelek, hogy neki az jó lesne. És akkor a helyzet is még kedvesebb lesz ő számára, de hogyha ezt folytatjuk, akkor kérdezem, hogy közben hol van az én? Közben hol vagy te?
2: Hát szolgálni a másik embernek a gondolatait, a jó érzését, a másik embernek a véleményét irányítani, befolyásolni, az megint egy másik dolog. Az már egy bátrabb dolog.
5: Azt figyelem, hogy a másik hogy érzi magát, hogyan reagál, tehát túlságosan is nagy figyelmet szánok arra, és akár negatívan is interpretál a dolgokat, és a legkisebb gesztus rosszul értelmezem, és egy úgy érzem, hogy hát ez biztos, hogy most nagyon jó sikerült, nem érzi jól magát, most elégedetlen, most megbántódott, ez most biztos kritika volt, biztos elutasítás volt, tehát egy mondatot tudok úgy szétcsavarni, hogy abból a világ vége legyen, vagy egy smiley-nak a hiánya nálam az már. Akkor ezek engem utál. Nem volt ott kis szívecske, utál. Vége.
6: Úgyhogy óvatosan ezekkel a smiley-kel.
1: És ha az ember erre rápörgeti magát, végül tényleg úgy kezdesz utána viselkedni, hogy tényleg bántod.
5: Az ember, amivel is kiprovokálod azt, hogy utána téged el taszítsanak, és tényleg csalódást okozzál, és te is csalódni fogsz.
1: És lehet így barátkozni egyébként?
6: Nagyon jó kérdés. Magyarul az a kérdés, hogy nekem vannak-e barátaim.
1: Hát tulajdonképpen ebből következik, az magamtól is kérdezhetném, hogy lehet így barátkozni, hogyha az ember állandóan így akar?
5: Nem egészséges, nem. Nehéz. Nem lenne szabad ennyire azt figyelnem, hogy nem lenne szabad abból kiindulnom, hogy nem megfelelő, amit csinálok, meg igen.
1: Sőt, igazán a barátkozás az pont az lenne talán, de akkor ezt lehet, hogy mindkettőnknek mondom, hogy egy olyan helyen lenni, ahol pont mindegy, hogy milyen vagy, mert úgy szeretnek, ahogy vagy. Ha most ilyen vagy, akkor úgy. Ha úgy, akkor úgy. Mert magadért szeretnek.
5: Bárcsak így lenne.
1: De tudunk-e mi mást csak magáért szeretni, akkor ebből ez is következik.
5: Nem tudom.
1: Hát én sem.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
7: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kocsis Dénes, színész.
2: Színészként természetes, hogy érdekel, hogy mit gondolnak mondjuk egy-egy produkcióról, vagy egy-egy produkciómról, de próbálok azzal foglalkozni, vagy azzal abban fejlődni, hogy a saját megítélésem esetleg előrébb helyezzem annál, hogy oda jönnek, nem tudom, ismerősök, és elmondják a véleményüket, vagy a gondolataikat. Tehát, hogy ne esetleg ne másoktól várjam az ő visszajelzésüktől azt, hogy én jobban érezzem magam.
3: Hát igen, de a hétköznapokban is van az az ember szerintem, aki mindig figyel arra, hogy mások mit fognak gondolni, viselkedjünk rendesen. Meg van, aki meg egyszerűen van, ahogy van. És hogy mások most mit gondolnak, legfeljebb azt gondolják, hogy egy bármit.
2: Ez szerintem lelkiállapot függő nálam. Tehát, hogyha jól vagyok...
3: Valógy.
2: Aha, tehát ha jól vagyok, kiegyensúlyozott, akkor nem mozgat. Ha nem vagyok magammal rendben valamiért, akkor rosszul érzem magam a busz megállóba, vagy a villamos, vagy az utcán sétálva, hogy most biztos látják rajtam, hogy nem tudom, bajom van, vagy nem tudom, meg a kollégák. Meg hogyha van valami nagy bajom, akkor nagyon nehéz bemenni a színházba, nagyon nehéz bemenni. Mert az a baj, hogyha tőlem megkérdezik, hogy hogy vagyok, akkor elmondom.
3: Megmondta.
2: Igen. Tehát ezt szoktam is mondani, hogy vigyázz, mert elmondom. Vigyázz, mert elmondom.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
4: Természetesen, hogyha van egy beszélgetés, ahol azt látom a magánéletben, hogy szüksége van támogatottságra, lelki támogatottságra, de hát ezt is nagyon-nagyon fenntartással, mert nem én vagyok a tisztelendő atya, nem én vagyok az ő gyóntató papja, és aki ilyenre vágyik, hát az azért többet is kíván. Tehát ez könnyen lehet, hogy meghaladja az én képességemet. És ebbe beleavatkozni elég veszélyes egy bizonyos szinten, több szempontból is. Először is, mert félreérti, borzasztó egyszerű, hogy félreérti, és elmegy valami más felé. Voltam így, hogy kollégina éppen vállófélbe volt, találkoztunk, nem tudom hol, talán egy riport előtt, nem tudom már, azt tudom, hogy ott a Kunigunda utcában a tévében volt, és hát panaszkodott. És ott úgy éreztem, hogy érdemes mondani neki olyan mondatokat, amivel erőre kap, amivel támogatni tudom, hogy kilábaljon ebből a krízisből. De hát ez pszichológusra van szükség. Hát nem vagyok pszichológus.
3: Azt hittem, hogy ott valami aztán kikerekedett ebből,
4: hát
3: hogy félreértette.
4: Hát
3: félreértette.
4: Erősen félreértette, ha nem is úgy értette félre, hogy
3: majd te megvigasztalod.
4: Igen, és itt a gyakorlatilag itt bepróbálkozom, vagy valami. De úgy értette félre, hogy nekem erre szükségem van, erre a pár mondatra, amit ez a Harsányi Gabi nekem mond. Úgyhogy szegénykém állandóan hívott telefonon. A feleségem már megkérdezte, hogy most akkor mi is ez? Mi is
0: ez? Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csomor Csilla, színművész.
2: Mi, akik közszereplők, kirakatban élő emberek vagyunk, nekünk egy olyan mértéket kell képviselni, ami példa jellegű. Tehát nekem nincsenek nagyon szélsőséges megnyilatkozásaim, én szerintem nem vagyok egy megosztó ember, mértékletesen élek. Talán a legnagyobb fegyelmezetlenségem a nyelvem. Tehát még a tetteim nagyon jól koordinálhatóak, azért a szám néha eljár. Tehát a nyelvvel kell még egy kicsit nekem dolgozni, azon kell még dolgozni.
1: Benne van a Bibliában is, hogy a nyelv, nem is tudom...
2: Áldás és átok a nyelv hatalmában.
1: Ott van.
2: Igen. Nekem már az általános iskolai tanárnéni mondta, hogy Csilla, először gondolkodj, és utána szólalj meg. Tehát előfordulnak olyan pillanatok, amikor hirtelen vagyok, és akkor kiszalad. És akkor az már megtörtént, és akkor azt már utána, hogy lehet jóvá tenni, hogy lehet helyrehozni, hogy lehet elsimítani.
1: Néha azért mégis tudod jónak gondolni azt, hogy kiszalad? És lehet, hogy amiatt néha megengeded magadnak, hogy tulajdonképpen ez most nem baj, hogy kiszaladt. És akkor néha egy kicsit lehet, hogy feloldozást is adsz magadnak, hogy tulajdonképpen...
2: Előfordul olyan is, hogy most végre már ez érett bennem egy ideje, és most megmondtam. És az egyébként egy ilyen teherletétel, az egy kő, ami hogyha sokáig hordozom, és végül is egy nagy levegővel kiszalad, akkor az lehet egy jó dolog is, vagy jöhet belőle egy jó dolog is.
1: Most onnan indultunk, hogy mások mit gondolnak rólad, ez érdekel-e téged? Mert tudod, van, akit nagyon érdekel biztos, hogy úgy, csak nehogy azt gondolják, hogy mit tudom én, micsoda. Van, aki meg biztos úgy él, hogy mit bánom én, hogy mások
2: az jó.
1: Mit gondolnak.
2: Az jó.
1: Jó lehet, hogy ezt
2: biztos.
1: Engem
2: biztos.
1: Aztán nem érdekel, nem törődöm semmivel. Pedig hát tulajdonképpen mégiscsak kellene azért törődni, nem? Mert olyan, mintha fentről nézve is mindig színpadon lenne az ember, hogy jól kellene viselkednie. Minden hajunk szála, minden cselekedetünk megfigyelés alatt van.
2: Ez így van.
1: És akkor e szerint pedig számít, hogy a jó Isten mit gondol rólunk.
2: De ez elsősorban ez a mi kettőnk szövetsége vele. Tehát, hogyha én tiszta vagyok, és én tudom, és ő tudja, hogy én jó vagyok, akkor felőlem aztán bárki bármit mondhat, aki kívül van.
1: Hát mondjuk tiszta az ember sose lesz.
2: A körülményekhez képest tiszta. Vagy abban a bizonyos ügyben tiszta.
1: Igen.
2: Vagy abban a helyzetben tiszta.
1: Igen.
2: De hát erre való a törekvés, tehát erre kell törekedni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha véletlenül mások túl szépet hisznek rólad, hagyod? Áradoznak rólad, hogy jaj, hát a Gábor, és akkor mindenféle olyanokat mondanak rólad, amit azt érzed, hogy ez már aztán túlzás, ennyire ne mondjanak már ennyire szépet rólam.
2: Az az igazság, ha jót mondanak neked, az az egódat boldogsággal tölti el.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Tehát elutasítani, azt nem is illik.
1: Jó, de már túl jókat mondanak, már olyan, ami nincs.
2: Ha túl jókat mondanak, az már egy másik kategória, mert azt már az ember nem hiszi el.
1: Hát azok már pedig hiszed, de ők elhiszik, akik mondják, és hiszik, és mondják, hogy annyira jó, hogy maga egy ilyen csodálatos ember, mert maga biztos ezt szokta, azt szokta, és olyan képtelen dolgokat mondanak, ami egyébként már messze meghalad téged, azt érzed, hogy túláradoznak.
2: Én úgy gondolom, hogy igen, van ilyen, de elnézést kérek. Idős létemre az én tapasztalatom az, hogy ha ilyen van, az, bocsánat, nem véletlen. A mögött vagy valami érdek van, sajnálom, ezt kell, hogy mondjam.
1: Milyen jó, hogy mondod, tényleg.
2: Vagy pont az ellenkezője. Irigység. Ha túl dicsérsz, amikor nincs értelme, hiszen elég egy mondat, és azt rögtön vissza kell adni, azt is el kell mondjam. Te is nagyon jól nézel ki, nagyon jó voltam útkorban, darabban, meg minden. Azt vissza kell adni. De jó, a rossznál van probléma.
1: Milyen jó, hogy mondod tényleg a jót rögtön vissza. Na, mert vissza. Egyébként, ha irítségből fakadna, hát mondjuk ott, ha visszaadjuk a dicséretet.
2: Volt ilyen az életemben, hogy nem hagyta abba a dicséretet, és pontosan tudtam azt, hogy ugyanakkor meg sajnos ugye a hátam mögött mást mond. Nagyon hamar megtanítottak az öreg színészek, hogy hogy kell erre reagálni, és akkor nem fog dicsérni így többet. Azt kell mondani, na játsszuk ki. Mondjuk te dicsérsz engem, tessék.
1: Ja Istenem, de jó, hogy megint itt van. Hát a múltkor, amikor a templomban is ott ült a feleségével, hát úgy örültünk, hogy ott volt maga is. Maga egy áldott jó ember, olyan jó mindig. Énekeljen már is néha egy picikét itt, hát a többieket úgy szeretjük, hogy itt van. Maga ilyen áldott jó emberekkel lennének mindig ide a templomba. Hát nagyon örülünk, hogy itt van. Reméljük jövő héten is eljön.
2: Igen, igen. Hát nagyon jól esik, amit mondasz. Én is így gondolom, amit te mondasz. Pontosan ugyanígy. Én egy áldott jó ember vagyok. Én egy áldott jó ember vagyok. Lefagy az arca. Lefagy.
1: Valóban, lefagy.
2: Lefagy.
1: Jó.
2: Lefagy.
1: Igen, lehet, hogy utána többet nem állna szóba veled.
2: Hát mondjuk templomba tetted ezt a kis helyzetgyakorlatot, ami nagyon érdekes, hogy jutott ez eszedbe, hogy templomba teszed a helyzetgyakorlatot, de izgalmas volt.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A nagyon negatív kép élne rólad. Hagyod? Egyébként de valami szélsőséges tényleg, hogy nem tudom, lop.
2: Hogyha egy olyan helyzetbe kerülnék, ha mondjuk ezzel az emberrel szembe kerülnék, aki ezt állította, akkor nem mondanám neki, hogy ez nem igaz.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Vagy ha ez mondjuk megint előkerülne egy közösségben, akkor nyilván helyesbítenék. Tehát tényleg egy ilyen... Tehát valakiről azt szeretünk goromba, vagy nem tudom, tehát hogy a személyét kritizálni, vagy arra különböző azt megbélyegezni, vagy különböző jelzőkkel illetni, azt szerintem mindenkinek szíve joga. Ellenben az egy megint egy másik dolog, hogyha olyan valótlanságokat állítunk, ami nem a személyiségemmel kapcsolatos, nem mondjuk a cselekedeteimmel, vagy amit mondjuk én mondtam, visszatérve ez a lopásra, akkor ezt nyilván helyesbíteném, hogyha módonban állna.
1: Hát, igen, aztán már lehet, hogy valakinek szinte a személyiség jegyévé válik, hogy lopós. Azt terjesztik, hogy már gyerekkorában is mindig a tollamat is elvette, mert együtt jártunk óvodába. Egyszer az ingem is nála maradt, sose adta vissza. A kedvenc baseball sapkámat csak egy órára kölcsön adtam neki, azóta se láttam. A szemüvegemet keresem, biztos az is nála van. Soroljam még, mondjuk, hát az a Klaudia az ilyen, mondaná valaki.
2: Hát,
1: zavarna? Próbálnád helyre tenni?
2: Annak olyan súlyossága van, akkor igen, aminek szerintem kötessége megvédeni magát, megpróbálnia megvédeni magát, és felelősségre vonni azt, aki ilyen csacskaságokat terjeszt, mert aki lehet, hogy velem elköveti, velem szemben, ez lehet, hogy mással is meg fogja tenni. Főleg, hogyha nyilvánosan állítunk valakiről valamit, annak azért nagyon komoly kockázatok, következményei is lehetnek.
1: De most gondolj bele, kiáll az ember helyesbít, és akkor akik elhiszik a rondaságot, azok úgyis azt gondolják majd, hogy ne, már mentegetőzik. Ne, pedig láttuk rajta, mindig is gondoltuk. Hát látszik a szemén, hogy olyan. Na most meg itt mentegeti magát. Ha pedig az ember hallgat, nem?
2: Nem mindenről lehet hallgatni. De amúgy értem, mire gondolsz, hogy sok esetben tényleg működik. Amikre én kiéleztem a példát, az inkább tényleg ilyen közéleti helyzetekre, amikor muszáj néha igazolni, hogy nem úgy van, amíg valakit állít.
3: Kocsis Dénes, színész.
4: Így is úgyis azt hiszik egyébként, amit akarnak, és azon nem biztos, hogy egy beszélgetés változtathat. Aki tényleg meg akar ismerni, az látni fog engem a valóban.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Csomor Csilla színművész.
2: Olyan nincsen, hogy egy embert tetőtől talpig megismerjünk, még saját magunkat se, pedig ezen dolgozunk. Egy másik embert meg aztán hogyan? Tehát ott mindig vannak
3: nélkül.
2: Mindig vannak rejtett titkok, tartalékok.
3: Vannak, de szavak nélkül.
2: Persze nagyon...
3: Mozdulatokból.
2: Ezzel dolgozom. Tehát a metakommunikáció eszközei, a mimika, egy tekintet, ezek nagyon sokat elárulnak. Tehát azokból lehet, hogyha valaki ezt tanulmányozza, akkor azokból lehet levenni információkat.
3: Sőt, érzésből tulajdonképpen akár még háttal is állhat az az ember.
2: Energiából.
3: Vagy akkor igen. Energiából is érzed.
2: Igen. Ebben én egész jól működöm, mert hogyha bemegyek egy helyiségbe, és ott vannak ismeretlenek, akkor ott az energiákat rögtön le tudom venni. Sőt, mondok mást, színpadon vagyok, és teszem a dolgomat, és rögtön meg tudom érezni, hogy ott azon a nézőtéren milyen energia összetételű emberek vannak, elfogadóak velem, támogatóak velem, szeretnek engem, távolságtartóak velem, jönnek velem, azonosulnak velem, tehát ezeket mind már az első pár percben ezeket letapogatom.
3: Szerintem egyébként ezt mindenki meg tudja csinálni, csak valószínűleg sokan nem hiszik el, hogy az az érzés az igaz, amit érez a másikkal kapcsolatban. Mit szólsz ehhez?
2: Elképzelhető. Vagy miután nem tudatos, ezért nem is foglalkoznak
3: nem is
2: vele,
3: fel.
2: És nem is tűnik fel. Nem tudatos, ezért nem is tűnik fel. Nem is tűnik fel.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lépés Rádió.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredményt pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, Natur Kozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.

0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
1: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
2: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt, mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
3: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: hozzám még egyel, egyel, egyel,
1: egyel. Horror.
2: Mi?
3: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!